Szerint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: legyen. Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz. Ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kis zatyában.

0: valamit, amit ő megérti.
1: Mit?
0: Hogy szeret engem, és itt csak ez számít. Valamikor itt volt a világ vége.
2: A lány még vár, hát harcol, érte?
0: Nem kell reggel, amikor fel kell.
1: Fogadok, hogy ő hív fel.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Újravidéki Magyar Rádió.

Augusztus 25-e van kedd reggel. Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden hallgatójának. 4 perccel múlt el 17:30. Kezdődik a mai vezetett műsorrész, és így augusztus vége felé haladva egyre tovább van sötét odakint, hogy mikor lesz a napkelte 6 óra után 5 perccel. 15 fok körüli hőmérsékleteket mutatnak a hőmérők szerte az országban, illetve persze egyes helyeken változatosabb a helyzet, a hegyvidéken alacsonyabb értéket jelent, a tenger mellékről pedig magasabbat. Itt vidékünkön változóan felhős az ég, és így is marad ez a nap folytatásában. Nedvesebb levegő érkezik majd fölénk, de záporok, zivatarok csak elszórt jelleggel, nagyobb eséllyel a délebbi tájakon fordulhatnak majd elő. Nyugat felől érkezik egyébként majd a felhőzet, úgyhogy erre érdemes készülni és számítani, és ránk is számíthatnak a folytatásban, hiszen itt leszünk a következő órákban, egészen este 7-ig tart ma is a vezetett műsorrész. A reggeli stáb nevében köszöntöm Önöket, itt a hangtechnikus Torma Robert és a műsorvezető Donner Tímea. Szép jó reggelt mindenkinek!

7 perccel fél hat után egy kis riogatás érkezik, egy kettős csont, amelynek eléggé összetett lesz majd a légköri hatása, és így hatással lesz az emberekre is. Ezt írják, hogy tiszta káosz lesz a keddi front helyzet egy nagyon furcsán viselkedő kettősront miatt. Ez valójában egy gyenge kettősront lenne, azonban a talajon inkább hidegfront jellegű hatásai érvényesülnek, miközben a magasabb légrétegekben inkább melegfronti jellegűek lesznek. Emiatt egy olyan kaotikus fronthelyzethez kell alkalmazkodni a frontérzékenyek szervezetének, ami az átlagosnál lényegesen erősebb terhelést ró a szervezetre. A helyzetet tovább bonyolítja a szorványosan előforduló csapadék, a vele járó füllettség, az erős lökésekkel kísért zivatarok. Mindehhez az ország nagyobb részén határozott kánikula lesz a jellemző, különösen a füllettség idején nagyon is erős hőterheléssel. A kettős front már a nap első felében eléri Magyarország nyugati, délnyugati ország részét, aztán folyamatosan halad majd északkeleti irányba, a nap második felében már országosan komoly panaszokra lehet számítani. A panaszok és azok változása kaotikusan zajlik majd, sokan értetlenül fogják tapasztalni a különböző jellegű tünetek fellépését. Valójában annyira összetettek a hatások, hogy csak a legjellemzőbbeket érdemes kiemelni, aztán felhívni a figyelmet a gyors változásokra. Egyértelműen komoly terhelés alatt lesz majd a keringési rendszer. Gyakori a szívelégtelenség, erős mellkasi panaszok, erős aritmiák, az idegrendszer fokozott terhelése miatt pedig gyakori szédülés, erős bizonytalanságérzet, az ingadozó vérnyomás, igen gyakori lehet az erős feszültségérzet, ingerlékenység, növekvő bizonytalanság, gyakori szorongásos és pánik reakció, igen sok esetben az időjárás számlájára írható majd. A melegedő tendencia is hozzájárul a különböző jellegű fejfájások, migrének lényegesen gyakoribb és súlyosabb kialakulásához. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a fizikális és mentális terhelésünket is lehetőleg minél inkább csökkentsük, mert éppen elég lesz az időjárás eredetű terhelő hatások elviselése a szervezet számára. Sokat romolhat az alvás minőség, tipikusan gyengül az immunrendszer, de például alaposan megzavarhatja az emésztési folyamatokat is. A következő napokban sem jut nyugalomba a légkör, ha némileg enyhébb formában is, de további komoly terhelés alatt fog maradni a szervezetünk, írják, úgyhogy kitartást mára és a következő napokra is. Egyébként én már gondoltam volna, hogy túl vagyunk a nyár nagy részén, de még emelkedni fog a hőmérséklet a következő napokban, úgyhogy ha minden igaz, talán csütörtök tájékán lesz majd a csúcs, akkor akár megint csak megközelíthetjük a 40 fokot, annyi nem lesz azért, de bőve 35 fokokat mutatnak meg, akár 37 is lehet majd a hét második felében, úgyhogy bizony még melegedni fog a levegő, készüljenek rá. Itt nálunk jönnek a zenék a folytatásban, nem sokára pedig az ünneplőket köszöntjük fel.

Köszöntjük már is a mai nap ünnepeltjeit így 3:45 után. Augusztus 25-e van, ma a Lajosok, a Patriciák ünnepelnek, illetve a Ludvigoknak is ma van névnapjuk. A Lajos egyes források szerint germán, más források szerint francia eredetű, a Patricia a Patricius férfi név női párja, Ludvig pedig ónémet eredetű férfi név jelentése, híres, illetve harc. Aztán az említettek mellett még köszönhetjük Almira, Délibáb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, aztán Tamás, Toma, Tomázia és Tomazina nevű ismerőseinket is. Augusztus 25-e van a névnaposok mellett, a születésnaposoknak is minden jót kívánunk, legyen olyan a napjuk, ami ennek szeretnék.

Király Viktor énekelt az imént, van egy felhívásunk, mégpedig a búza adománygyűjtéssel kapcsolatban. A Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. Az eredetileg augusztus 20-áig meghirdetett gyűjtést a szervezők augusztus végéig meghosszabbították, így továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti tehát a Muravidéki Mintagazdaságban bánután. Eddig tehát a felhívás, és a folytatásban jön még némi zene, 6 órakor pedig jövünk majd a friss információkkal. Ahogy említettem korábban, 6 óra 5 perckor kell majd a nap, most már világosodik odakint, változóan felhős az ég felettünk, konkrétan csapadékot nem mutatnak ide, de azért előfordulhat az érkező kettős front miatt csapadék vidékünkön is, és bár a magyar előrejelzés kánikula visszatéréséről regélt korra reggel, azért, hogyha a szlovén előrejelzést megnézzük, a pénteket mutatják a legmelegebb napnak 32 fokkal, úgyhogy meglátjuk majd, hogy alakulnak a következő napok. Előrejelzés 6 órakor, az információkban maradjanak velünk.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Változékony, de azért jó idővel búcsúzik majd a nyári szünet utolsó hete. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra a pontos idő, friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ahogy már említettem, változóan felhős az ég felettünk, helyenként túlnyomóan megnövekszik a felhőzet, sőt az érkező frontnak köszönhetően vidékünkön is a nap folyamán majd túlnyomóan felhőségre tekinthetünk fel, de már most is egyébként nagyrészt felhős az ég a ország felett, tehát 15 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Muraszombatból 14 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, ahogy Mariborból is. 17 fokot mutatnak a hőmérők a főváros környékén. Koperből 22 fokot jelentenek, ott túlnyomóan borult az ég, és 9 fok van a Kredaricán, ez a mostani helyzetkép. És hogy mire számíthatunk majd a nap folytatásában, változékony, többnyire erősen felhős idő várható. Nyugat felől záporok, zivatarok érkeznek, amelyek Szlovénia nagy részén végighaladnak, aztán estére nagy részt meg is szűnnek majd. A tenger melléken átmenetileg megélénkül a déli szél, a nappali csúcsérték 22 és 27 fok között alakul. Holnap kitisztul az ég, bár a reggeli órákban köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet vár a síkvidékeken. A reggeli értékek majd 12-17 fok között alakulnak, napközben pedig már 25-30 fok valószínű. Ami Magyarország időjárását illeti, ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat, a szél pedig elsősorban záporok, zivatarok környezetében támad fel. Lentiből 15 fokot jelentettek legutóbb, 16 fok a hőmérséklet Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szent Gotthárd és Szombathely környékén is. Budapestről 18 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, délután 23-25 fok várható. Szerdán kezdetben keletebbre még kisebb eső előfordulhat, napközben pedig mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő futó zápor. Helyenként megélénkülhet a szél. Reggelre nyugaton, délnyugaton pára és köd képződhet, emelkedik a csúcsérték, 27-32 fokot mérhetünk majd holnap délután. Aztán csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, délután pedig 29-34 fok közé melegszik a levegő, és pénteken a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők. A magyar előrejelzés szerint, tehát a szlovén szerint nem lesznek ennyire magas értékek, majd meglátjuk, hogy alakul. Vissza a mai naphoz, de már orvos meteorológiai szempontból mondjuk el, hogy kettős fronti hatásban lesz részünk. Fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a panaszok, és ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadtság és a dekoncentráltság is. Felerősödhetnek a gyulladásos és a görcsös jellegű panaszok, vigyázzanak magukra.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön és egyelőre még országszerte száraz utakon folyik a forgalom, ez napközben majd változni fog, legyenek körültekintőek. A Steyr autópályán a Maribor dél felhajtónál a Hocse felől Ljubljana irányába tartó szakaszon egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat, írja az Útinform. Egyéb fennakadásokról nem jelentettek, balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk. Hat óra 4 perc a pontos idő, augusztus 25-e van, kedd reggel, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Ha tudnak rádiózni, maradjanak velünk, a folytatásba jönnek a zenék, negyed hét körül pedig lapszemlézünk kicsit.

Augusztus 25-e van, Varga Andor jóvoltából pedig érkezett lapszemle a mai kiadvánnyal kapcsolatban, és a következőket írja. Az országban 25, Zala megyében pedig 3 járás került fel azoknak a területeknek a listájára, melyekben könnyített eljárással épülhetnek majd szélerőművek, írja többek közt a Zalai Hírlap keddi száma. A cikkből megtudhatják, hogy melyek ezek a területek, illetve azt is, hogy mit jelent ez a könnyített eljárás a turbinák későbbi létesítése során. Aztán az újság sport oldalán visszapillantó írást találnak a vasárnapi Eto FC ZTE élvonalbeli bajnoki labdarúgó mérkőzésre, melyen újra zsinórban harmadszor kikaptak az zalaegerszegi kékfehérek. A szerző azt a kérdést teszi fel, ami mostanság a zalai szurkolókat is foglalkoztatja, merre tovább. Aztán a lap elbúcsúztat egy 1000 forintos bankjegyet is. Az 1996-ban kiadott papírpénz a kereskedelmi forgalomban már nem használatos, és a Nemzeti Banknál is csak korlátozott ideig lehet beváltani. Az írásból megtudhatják, melyik az a határidő, illetve kiderül az is, hogy a Magyar Nemzeti Banknál mennyit adnak egy-egy ilyen bankjegyért. Részletek a Zala Hírlap mai számában.

6 óra 21 perc, mindjárt szépen alakul odakint az időjárás. Talán nincs is annyi felhő felettünk, legalábbis egyelőre, mint ahogy a helyzetkép mutatta. Lesz terepjáró nem sokára, 7:30-kor két összeállítással várjuk majd önöket. A téma röviden a következő. Az egyikben arról szólunk, hogy a Magyar Államalapítás napját Dobronakon is megünnepelték, Hodoson pedig megtartották a családok találkozóját. Erről szól majd a másik összeállítás, 7:30-től, tehát terepjáró számítunk figyelmükre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő. A hétvégén ünnepi szentmisével és a Szent István szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg a Magyar Államalapítás napjáról Dobronakon. A szentmisét Hidász Ferenc szerzetes pap celebrálta, aki prédikációjában Szent István király Imre herceghez intézett, még ma is érvényes intelmeiről szólt bővebben. A misét a plébánia templom előtti téren álló Szent István szobor megkoszorúzása követte. Előtte viszont Varga Edit, a Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke tartott ünnepi beszédet, ebből következik egy részlet.
2: Fontos, hogy megmaradjunk embernek, és fontos az is, hogy közösségként tudjunk gondolkodni. Mert egy közösséget nem azt tesz erősi, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, hanem az, hogy vannak közös értékeink és közös céljaink, amelyekért különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni. Mi itt Dobronak községben egy olyan magyar közösség tagjai vagyunk, amelynek nyelve, kultúrája, hagyományai és összetartozás évszázadokon keresztül fennmaradt. De ez nem történet, és ma sem történik meg magától. Magyar nyelvünk megőrzése nem csupán egy intézmény vagy egy önkormányzat feladata. Kultúránk továbbadása nem csupán az iskola, az egyesületek vagy a rendezvények feladata. Ez mindannyiunk közös felelőssége. Azért, hogy az utánunk következő nemzedék is tudja majd, kik vagyunk, honnan jöttünk, és miért fontos számunkra mindaz, amit őseinktől örököltünk. Tartozunk ennyivel elődeinknek, és tartozunk ennyivel gyermekeinknek és unokáinknak is. Hiszem, hogy a múlt és a jövő között nekünk kell megtalálnunk az egyensúlyt. Nem kell visszafordulnunk a múltba, de nem szabad megfeledkeznünk róla. Mert aki tudja, honnan jött, az biztosabban tudja azt is, merre szeretne menni. Szent István öröksége számunkra ezért nem csupán történelem, hanem iránytű. Arra tanít, hogy a közös célokért akkor is tudjunk együtt dolgozni, amikor nem mindenben értünk egyet, mert a jövőt nem készen kapjuk, a jövőt mi építjük. Éljen a magyar szó, éljen a magyar kultúra, éljen és maradjon összetartó a dobronaki magyar közösség.
1: Ezúttal is kiváló szórakozásban volt részük azoknak, akik vasárnap ellátogattak a családok találkozójára Hodosra. A szervező, a községi magyar önkormányzat ezúttal is gondoskodott a jó zenéről, a társalgásról, a finom ételekről és italokról. A gyerekeket légvár és arcfestés várta, voltak ügyességi játékok és vonatozni is lehetett. A már több évtizedre visszatekintő hagyományos rendezvény célja a közösségépítés. Fehér Ilona összefoglalója.
3: A hodosi focipályán újra összegyűlt a falu apraja nagyja és az elvándoroltak, hogy a családok találkozója elnevezésű esemény keretében újra egy kellemes délutánt töltsenek el együtt. A szervező ezúttal is a hodosközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. A rendezvény jelentőségéről és a programokról kérdeztük a közösség tanácsának elnökét, Román Szilviát.
4: A családok találkozóját már több mint 30. alkalmából szerveztük meg. A lényege még mindig az, hogy a családok találkozzanak, és nem csak a hodosiak, hanem azok is, akik kivándoroltak. Sok olyan ember is van, aki kivándorolt, és elvileg visszaköltözött. Sok éven nem volt családok találkozóján, mert nem vándoroltak ki, nem tudom, valahová közelbe, hanem messzelebb elmentek. Én még mindig azt mondom, hogy ez egy olyan találkozó, egy olyan esemény, amelynek meg kell történnie, mert mindenki tudja, hogy a Covid után mindenki valahogyan arra szokott rá, hogy otthon van. Például az idősebbeknek ez nagyon-nagyon sokat ér, hogy lehet bár egyszer évente összejönnek, beszélgetnek, találkoznak olyan családtagokkal is, amelyeket már lehet, hogy már régen látták. A gyermekekre légvárvár, arcfestés, kis vonat is van, frissen süt ételek, hideg ital, és persze, mint minden égen, az ügyességi játékok is,
3: mondta Román Szilvia. Az ügyességi játékokra 8 kéttagú csapat verbuválódott össze, hogy minél gyorsabban és pontosabban elvégezzék a feladatokat. A legügyesebb az Andreje Klena és Tamásko Melisza alkotta páros lett.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávid és Fehér Ilona összeállításait hallották, 6 perc elmúlt el 7:30.

Két perc múlva 3:47, fő a biztonság, írják. Még nem késő kérni a kéményseprői átvizsgálást, sokan csak ősszel kapnak észbe, pedig ilyenkor könnyebb elintézni a dolgot, írja a Zala-megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Ha jól működik az égés termék elvezetők, biztonságban tudhatjuk otthonunkat, családunkat, jelezte a katasztrófavédelem. A kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan Magyarországon, az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és a szükséges a tisztítás is ingyenes. Ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. Sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor, a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek leterheltebbek, ilyenkor többet kell várni rájuk. Ne várjunk tehát őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb. A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, nyáron gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők az interneten a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, az online ügyintézés majd időpontfoglalás felületen tudnak időpontot kérni ingyenes kémény ellenőrzésre, de hívhatják a 1818-as telefonszámot is. Azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, telepeként vannak bejegyezve, nem a katasztrófa védelem kéményseprői ellenőrzik. Ezen házak kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg az ellenőrzést, amelyik szimpatikus, ne dőljenek be a bírsággal fenyegető csalóknak, írják, tehát érdemes még így a nyár végén, a fűtési szezon kezdete előtt mindenképpen átvizsgáltatni a kéményeket, pláne hogyha az utóbbi években ezt esetleg elmulasztották. Vigyázzanak magukra, ahogy említettem, fő a biztonság.

4 perc elmúlt 6:45. A Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol aztán a csoportok kialakulása után majd információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Eddig az értesítés jönnek a zenék a folytatásban egészen 7-ig, aztán 7 órakor híreket hallhatnak majd itt az MMR-en, a következő órában pedig a zenék közt fellapozzuk a kalendáriumot, és lesznek friss információk is. Maradjanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! Kettől ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. A dízelára történelmi csúcsra emelkedik, és rekordot dönt a fűtőolaj ára is. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 €-re, a dízeli 4,6 centtel 1,90 € emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így újonnan 1,51 € kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 €. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 € került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 € volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig, azaz augusztus 31-ig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-27-es tanévben ismét megszervezik a magyar nyelv fakultatív oktatását azon diákok számára, akik a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanulnak. Az érdeklődők igényüket a saját középiskolájukban jelezhetik szeptember 11-éig. A csoportok kialakítását követően értesítést kapnak majd az oktatás megkezdésének időpontjáról. Orbán Anita az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elmondta, hogy 138 nagykövet, főkonzul és ügyvivő vett részt az új külügyminisztérium első misszió vezetői értekezletén hétfőn. A külügyi tárca irányítója a misszió vezetők közül korábban 34-et, tehát körülbelül az egynegyedüket visszarendelte. Orbán Anita közölte, hogy a hazarendelt nagykövetek, főkonzulok nagy részének már kijelölték az utódját, többen már a parlament külügyi bizottsága általi meghallgatásokon is túl vannak. Az állandó orosz légicsapások ellenére nem állnak teljes blokkád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötői, jelentette ki hétfőn Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, mondta az ukrán államfő kijevi sajtótájékoztatóján. Az orosz rakéta és dróncsapásokat megelőzően ennek 3-4-szerese volt ott a hajóforgalom. Ezzel szemben Tarasz Viszocki mezőgazdasági miniszter korábban többször is az odesszai régió kikötőinek teljes blokkádjáról beszélt. Oroszország júliusban annak hatására terjesztette ki az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásait, hogy Ukrajna orosz olajat és gabonát szállító hajókat kezdett támadni. Sport. Jégeső miatt törölték a spanyol kerékpár körverseny hétfői harmadik szakaszát, így Tadej Pogácsár megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig maradt a 143. helyen. A hegyekkel, kaptatókkal nehezített etapon, amelyen több mint 2600 méter szint emelkedést kellett volna leküzdeni, az oldalszélben szétszakadt a mezőny. 6 fős szökés alakult ki, a végső győzelemre esélyes Pogácsár vezette sor, másfél-két perces hátrányban volt az élenlévőktől. Ahogy közeledett a szakasz vége és az első igazán nehéz hegy, minden megváltozott, esni kezdett az eső, majd a mászás közben már ömlött is, amikor pedig jégeső érkezett, közel 15 kilométerre a céltól, Egy faluban megállt a mezőny, és mindenki védett helyre vonult. A szervezők végül úgy döntöttek, hogy a veszélyhelyzetben törlik a szakaszt, így minden maradt a vasárnapi eredmények alapján. Kedden Andorra la Vellán és környékén teljesít 104,8 kilométert a mezőny. A 3275 kilométeres Vuelta szeptember 13-án zárul Granadában.
2: Időjárás.
1: Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, először a nyugati tájakon ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22-27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR 4:18 a pontos idő. A kalendáriumot lapozzuk fel, a mai nappal kapcsolatban augusztus 25-e van. Galilei azt mondta, hogy a világegyetem nagykönyve előttünk van, de nem érthetjük meg, amíg nem tanuljuk meg a nyelvét. Számára a nagykönyv maga a csillagos ég volt, amit az általa kifejlesztett látcsővel olvasott el. Galilei először pillantotta meg a hold felszínét és fedezte fel a Jupiter holdjait. 1609. augusztus 25-én a velencei Szent Márk Bazilika harang tornyában mutatta be a Dózsénak a távcsövet, azt az eszközt, ami megváltoztatta az ember és az univerzum viszonyát. Nem Galilei találta föl a látcsövet, de ő akarta a legtöbbet kihozni belőle. Ezzel az eseménnyel indul a mai kalendárium. Aztán 1620-ban Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották a Beszterce-bányai országgyűlésen. 1690 a keresztény szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet képviselői Tököli Imrét erdélyi fejedelemmé választották. Aztán 1825-ben kikiáltották Uruguay függetlenségét, 1830-ban névfelkelés volt Brüsszelben, kikiáltották Belgium függetlenségét, 1944-ben a II. Világháborúban Párizs felszabadult a német megszállás alól, 2005-ben a Katrina hurrikán elérte az Egyesült Államok déli partvidékét, és 4 nappal később szinte teljesen lerombolt a New Orleans városát. 2006-ban tűz ütött ki a Szentpétervári Szentháromság székesegyházban. A 19. századi műemlék épületének kupolája beomlott emiatt, áll a kalendáriumban. Néhány név is következzék, megszületett 4. Rettegett Iván, minden oroszok cárja, aztán Aulik Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter, ő volt az egyik aradi vértanú, szintén e nap születte volt, akárcsak Erich Honecker, német kommunista politikus. Főtitkár egyébként az NDK államtanácsának elnöke is volt. Aztán e napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester, és Sir Thomas Sean Connery, skót színész is, aki James Bond első megformálója volt, emellett pedig még nagyon sok filmben szerepelt. Aztán e nap születte volt Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője, Jane Simmons a Kiss együttes basszusgitárosa is e nap születte, akárcsak Claudia Schiffer fotómodell és Amy MacDonald skót származású énekesnő. E napon hunyt el David Hume, skót filozófus és történész, James Watt, skót mérnök, feltaláló, a gőzgép kifejlesztője, William Herschel, csillagász, az Uranus bolygó felfedezője volt ő, aztán elhunyt Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektrotechnika nagy alakja, Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, szintén e napon hunyt el, akárcsak Neil Armstrong, amerikai űrhajós. Őket említjük a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül. Már zenékkel folytatjuk tovább, 3 perccel múlt el 4:18, 7:30-kor érkezünk a friss információkkal.

0: Időjárás.
1: Fél nyolc a pontos idő, változóan felhős az ég felettünk, jönnek majd a felhők egy hidegfrontnak köszönhetően. Koper környékéről már csapadékot jelentenek, és csökken ott a hőmérséklet. Az eddigi 22 fok után most 19 fokot mutatnak a hőmérők. Nálunk tartja magát még a 14 fokos hőmérséklet, 15 fokot jelentenek Muraszombatból és Mariborból. A főváros környékén is előfordul már csapadék, 16 fok van Ljubljanában, és a Kredari Ráról is esőt jelentenek, ott meg 6 fok a hőmérséklet, tehát lassan érkezik majd a hidegfront, hogy hol, pontosan mennyi csapadékra lehet készülni, ezt nehéz megmondani. Minden esetre a borongósság lesz jellemző a nap nagy részében, bár most még egyelőre szűrt napsütésben van részünk, de ez azért nem annyira kellemes nyárias időjárás. Változékony, többnyire erősen felhős időre készülhetünk, nyugat felől tehát érkeznek a záporok, ezek Szlovénia nagy részén áthaladnak majd, és késő délutára estére meg is szűnnek. A tenger melléken átmenetileg megélénkülhet a déli szél. A nappali csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Holnapra kitisztul az ég, bár a reggeli órákban jelentős köd és alacsony szintű felhőzet várható a síkvidékeken is. A reggeli hőmérsékletek majd 12-17, a napi csúcsértékek pedig 25 és 30 fok között alakulnak. Ami Magyarországot illeti, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, megérkezik majd nyugat felől ez a felhőzet, ami Szlovéniában már okoz csapadékot is, többfelé Magyarországon is előfordulhat majd, főleg ugye a nyugati-délnyugati térségekben eső, zápor, zivatar, a szél ezek környezetében feltámadhat. Jelenleg 17 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben és Szentgotthárdon, 18 fok van Zalaegerszegen, Nagykanizsán, a fővárosból 19 fokot jelentettek, délután 23-25 fok várható majd ma. Szerdán keletebbre fordulhat elő csapadék, másutt több órás napsütésre készülhetünk, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Korra reggel 9-18, holnap napközben 27-32 fok várható. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Alacsonyak lesznek a minimumok, reggel 12-19 fok között alakulnak, felfrissül tehát a levegő, de a nappali értékek emelkedni fognak, 29-34 fokra számíthatunk, pénteken pedig akár 31-37 fok is lehet, írják. Ma kettős fronti hatásban lesz részünk, egyeseket megvisel, mások meg sem fogják érezni. Akiket megvisel, náluk fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek majd, de fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság, fáradékonyság, bágyadtság is előfordulhat. A dekoncentráltság a közlekedésben résztvevők számára lehet különösen veszélyes, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek, felerősödhetnek a gyulladásos, illetve a görcsös jellegű panaszok is, vigyázzanak nagyon magukra.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön még száraz utakon folyik a forgalom, és Magyarország nagy részén és Szlovéniában viszont már előfordulnak csapadékos területek, úgyhogy ott vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. Amúgy is a reggeli csúcsforgalom miatt nagyobb forgalomra lehet számítani az utakon, a városközpontokba vezető utakon, illetve a városokat elkerülő utakon, valamint ott, ahol útépítési munkálatok folynak. Úttesten lévő gumiabroncs akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán, Logátec és Unec között Koper irányába, aztán egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a ljubljanai északi elkerülő úton. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásról nem jelentettek, tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy percben ennyi, akkor röviden az időjárásról, útviszonyokról és az utakról. Mári zenével folytatjuk tovább. Jó rádiózást mindenkinek!

Galileót és az ő társcsövét már említettük a kalendáriumban. 1609. augusztusában a velencei Szent Márk Bazilika harangtornyában mutatta be a Dózsénak a távcsövét, azt az eszközt, amely megváltoztatta az ember és az univerzum viszonyát. Erről a történetről következzék még néhány mondat. Nem Galilei találta fel a látcsövet, de ő akarta a legtöbbet kihozni belőle. Nem az érdekelte, hogy a látcső hogyan segíti a vadászt az őzbak megtalálásában, vagy egy tábornokot a jobb haditerv kiagyalásában, ugyanis a látcsövet nem az erdők és a csataterek irányába állította, hanem az ég felé. Hamarosan bizonyítékot talált arra, hogy nem a Föld a világegyetem középpontja, hanem a Nap, és ezzel örökre új alapokra helyezte az emberi gondolkodást. A csillagászat tudománya szinte egyidős az emberiséggel, mégis 1610-ig csak szabad szemmel kémleltük az eget. Az első lencsés, azaz optikai távcsövet már 1608 körül megalkották Németalföldön, de ennek a bizonyos távcsőnek nem volt nagy a hatótávolsága, és többek között gyerekjátékként árusították. Galilei ugyanakkor még abban az évben összerakta a 8-szoros nagyítású távcsövét, és tovább folytatta a kísérleteit, tovább növelve a lencse átmérőjét, fókuszát, hogy még nagyobb nagyítást érjen el. Ha egy kicsit visszafele lépünk, akkor a Krisztus előtti 3. században Aritárkosz már előállt a heliocentrikus világkép gondolatával, ami azt jelentette, hogy nem a Föld a világegyetem középpontja, hanem a Nap, de ez az elmélet feledésbe merült. Még az 1600-as évek elején is Arisztotelész jelentette a tudomány számára az iránytűt, kinyilatkoztatásait senki nem merte kétségbe vonni, így azt sem, hogy az univerzum középpontja a Föld lenne. Hiába állt elő Kopernikusz, ismét a heliocentrikus világképpel, az 1543-as az égi pályák körforgásairól című tanulmányában bizonyítékait az egyház lesöpörte, arról nem beszélve, hogy a csillagászat nem volt abban az időben fontos tudományterület, nem is szolgált másra, mint a naptár karbantartására és horoszkópok készítésére. A legtöbb tudós megtagadta még annak lehetőségét is, hogy belepillantson a távcsőbe, képtelenségnek tartották, ugyanis, hogy 7-nél több bolygó lenne az univerzumban, hiszen, ahogy mondták, 7 nyílás található az állatok fején. 2 orjuk, 2 szem, 2 fül és 1 száj. Ezért az Isten ragaszkodva a Szent Héthez 7 bolygót alkotott. Aki viszont belenézett, azt mondta, hogy ilyen nagy távolságban akkora a torzítás, hogy nem lehet valóságos a kép. Galilei azonban a látcsövével felismerte, hogy a tejút csillagok halmaza. Látta az addig tökéletes gömbnek gondolt hold felszínének krátereit, felfedezte a Jupiter holdjait, és végül bizonyítékot talált Kopernikusz állítására, amely szerint a Föld kering a Nap körül. Galilei nem csak a Jupiter holdjait fedezte fel, hanem azt is, hogy milyen fontos a tudomány területén az úgynevezett promózás, az önreklámozás és az ügyes helyezkedés. A Dózse után a Medici család kegyeit kereste azzal, hogy a Jupiter holdjait Medici csillagoknak nevezte el, és így el is nyerte a nagyhatalmú család támogatását. A Csillagok hírnöke című könyvét elkapkodták, a forgalomba hozott távcsöveit úgy szintén, majd kinevezték a Pizai Egyetem matematika tanszékének élére. Persze nem mindenki nézte jó szemmel a tevékenységét, hiába voltak befolyásos támogatói, mivel Arisztotelész tanításai beépültek a katolikus világba, így aki Arisztotelész támadta, az az egyház legitimitását vonta kétségbe, tehát eretneknek minősült. Azt mondták, a Biblia célja az, hogy megmutassa, hogyan jutunk a mennybe, nem pedig az, hogy szemléltesse az ég működését. Végül az inkvizíció börtönbüntetése ítélte, de a nagybeteg idős Galilei végül házi őrizet maradhatott, és megtiltották neki, hogy csillagászatról beszéljen, illetve írjon. Galileival hálásan bánt az utókor, az általa Medici holdaknak nevezett Jupiter holdakat ma már Galilei holdaknak nevezik, de 1989-ben a NASA egyik űreszköze is a Galileo nevet kapta, sőt 2009-et az ENSZ a csillagászat nemzetközi évének nyilvánította Galilei első távcsövet megfigyelésének tiszteletére.
Még a popkultúra is megemlékezett róla, emlékezzünk csak a Queen Bohemian Rhapsody-ára, ahol Freddie Mercury árjázva énekli Galileo nevét, talán mert Brian May fizikus volt és kutatási területe az infravörös csillagászat. Galilei azt mondta, hogy ha Isten felruházott bennünket ítélőképességgel, józan ésszel és szellemmel, azt akarta, hogy használjuk is mindezeket. A neves csillagász nem csak a józan eszét használta, hanem a látcsövét is, amelyen nem csak a Jupiter holdjait látta meg, hanem bizonyos tekintetben a jövőt is, írja a kultúra.hu ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Ennyit erről, 4 perc elmúlt 3:48, némi zene után 8 órakor híreket mondunk, és várjuk Önöket a következő órában is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kettől ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. A dízelára történelmi csúcsra emelkedik, és rekordot dönt a fűtőolaj ára is. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel, 1 euró 60 centre, a dízelé 4,6 centtel, 1 euró 90 centre emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így újonnan 1 euró 51 centbe kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1 euró 90 centet. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1 euró 89 centbe került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1 euró 48 cent volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig, azaz augusztus 31-ig lesznek érvényben. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. 17. alkalommal szervezi meg ma a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanévkezdő szakmai napot a kétnyelvi iskolák és óvodák pedagógusai részére az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola helyiségeiben. A plenáris előadás témája a problémás viselkedés és annak szabályozása lesz, amit dr. Révész Kisela Kinga tart. Őt követi Katona Ildikó, a fenntarthatóságra való nevelés az általános és a középiskolában tartalommal. Az előadásokat műhelymunkák követik több csoportban, az óvodapedagógusok és gyógypedagógusok, továbbá a középiskolai tanárok és külön a magyar szakos tanárok részére. További részletekről a ma délutáni terepjáróban hallhatnak. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn a helyi egészségügyi hatóságok. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Szerbiában a június eleje óta kimutatott megbetegedések közül 10 esetben a fertőzés az idegrendszert is érintette. A betegek átlag életkora 66 év, az eseteket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben regisztrálták. Horvátországban júliusban és augusztusban regisztrálták a 3 fertőzöttet. Az egyik beteg intenzív osztályon van és lélegeztetésre szorul. A térségben, Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet, az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és 5 halálos áldozatról számoltak be. Skopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed. A fertőzést szúnyogok közvetítik. A betegek mintegy 80%-ánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos idegrendszert érintő megbetegedés csak az esetek kis részében alakul ki. Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek. Sport. A szlovén női röplabda válogatott ígéretesen és lendületesen rajtolt a 2026-os Európa-bajnokságon, ahol az A csoport küzdelmeiben Isztambulban remek formát mutatott az első napokon. A nyitányon Szlovénia magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Németország felett, ami energikus kezdés volt. A második mérkőzésen a klasszis játékosokból álló címvédő és házigazda Törökország ellen 3-1-re alul maradtak, de egy szettet el tudtak csípni a bajnoktól, és végig harcos, bátor játékot mutattak. A hétfői pihenőnap után ma 18 órakor következő ellenfelükkel, a lengyel csapattal találkoznak az A csoportban.
2: Időjárás.
1: Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, először a nyugati vidékeken ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22-27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Másfél perccel fél kilenc után egy kis útravaló következzék, a sejtjeink figyelnek, beszéljünk a testünkhöz és támogassuk a gyógyulásunkat. Sokszor egészen természetesnek vesszük, hogy beszélgetünk másokkal, bátorítjuk a szeretteinket, vigaszt nyújtunk egy barátunknak, kedves szavakkal próbálunk erőt önteni azokba, akik nehéz időszakon mennek keresztül, de vajon megfordult-e már a fejünkben, hogy önmagunkhoz hogyan beszélünk, érdemes erre ráfigyelni egy kicsit. Naponta több száz, sőt több ezer gondolat fut át az elménken, ezek között akadnak biztató, reményteli gondolatok, de olyanok is, amelyek tele vannak félelemmel, kétkedéssel vagy önkritikával. A kérdés az, vajon milyen hatással lehet ez a belső párbeszéd a közérzetünkre és a szervezetünk működésére. A régi bölcsek úgy tartották, a gondolat mag, amelyből a sors virága sarjad. Ez a mondás arra emlékeztet bennünket, hogy gondolataink és érzelmeink meghatározhatják azt, hogyan éljük meg a mindennapokat. Az ezoterikus tanítások szerint minden sejtünk kapcsolatban áll az egész testtel, és érzékenyen reagál arra a belső világra, amelyet gondolatainkkal és érzéseinkkel teremtünk. A modern tudomány más megközelítést alkalmaz, de azt számos kutatás alátámasztja, hogy a tartó stressz, a félelem vagy a reménytelenség hatással van a hormonrendszerre, az idegrendszerre és ezen keresztül a szervezet működésére. Ugyanígy a biztonságérzet, a remény, a nyugalom és a pozitív emberi kapcsolatok kedvezően befolyásolják a közérzetünket. Ez nem azt jelenti, hogy a betegségek egyszerűen elbeszélhetők, vagy hogy a pozitív gondolkodás önmagában minden problémát megold, inkább azt, hogy a lelki állapot fontos része lehet annak, hogyan érezzük magunkat, hogyan viseljük a nehézségeket, és hogyan támogatjuk saját szervezetünket. Érdemes egy pillanatra megfigyelni, hogyan beszélünk önmagunkhoz. Hányszor mondjuk ki, hogy gyenge vagyok, úgysem fog sikerülni, vagy semmire sem vagyok képes. Ha ezeket újra és újra ismételjük, könnyen előfordulhat, hogy egyre inkább el is hisszük. Ezzel szemben egy kedvesebb, elfogadó belső párbeszéd segített abban, hogy reményteljesebben tekintsünk önmagunkra és a jövőre. Sokan naponta néhány percet szánnak arra, hogy csendben befelé figyeljenek, mélyen lélegeznek, ellazulnak és elképzelik, hogy a testük minden sejtjét fény és nyugalom tölti be. Mások imádságban, meditációban vagy hálaadásban találják meg ezt a belső csendet. Bár ezek hatása egyénenként eltérő, sokak számára segítenek csökkenteni a feszültséget és erősíteni a lelki egyensúlyt. Képzeljük el, hogy reggel, még mielőtt elkezdődne a nap, néhány percet önmagunkra szánunk. Behúnyjuk a szemünket, lassan lélegzünk, csendben kimondjuk, hogy minden nap teszek valamit az egészségemért, vagy azt, hogy nyitott vagyok a nyugalomra, az örömre és a szeretetre. Ezek a mondatok nem varázsigék, nem helyettesítik az egészséges életmódot vagy a szükséges kezeléseket. Ugyanakkor emlékeztethetnek bennünket arra, hogy a testünk nem az ellenségünk, hanem egész életében hűséges társunk. A természetben járva ezt különösen könnyű megtapasztalni. Egy erdő csendjében, egy virágzó réten vagy a saját kertünkben sokkal könnyebben elengedjük a zaklatott gondolatokat. Ilyenkor, mintha a természet is arra hívna bennünket, hogy lassítsunk, figyeljünk befelé, és szeretettel forduljunk önmagunk felé. A régi emberek gyakran beszéltek a növényeikhez, nem azért, mert azt hitték, hogy a virágok megértik minden szavukat, hanem mert úgy érezték, hogy a szeretettel végzett gondoskodás része a jó termésnek. Talán ugyanilyen fontos, hogy saját magunkkal is türelmesen és szeretettel bánjunk. A belső béke nem egyik napról a másikra születik meg, apró lépésekből épül fel. Egy kedvesebb gondolatból, egy mély lélegzetből, egy hálával kezdődő reggelből, egy megbocsátó mondatból, amelyet végre saját magunknak mondunk ki. A régi bölcsesség szerint amilyen magot vetsz a lelked földjébe, olyan gyümölcsöt aratsz az életedben. Talán ezért érdemes minden nap néhány percet arra szánni, hogy szeretettel forduljunk önmagunk felé. Nem azért, mert ettől minden betegség eltűnik, hanem mert a remény, a nyugalom és a bizalom olyan belső erőforrások, amelyek segíthetnek könnyebben elviselni az élet nehézségeit. Hagyjuk hát, hogy gondolataink ne a félelmet, hanem a bizalmat táplálják. Beszéljünk testünkhöz kedvesebben, türelmesebben és szeretetteljesebben. Mert amikor megtanulunk békében élni önmagunkkal, nem csak a lelkünk könnyebbülhet meg, hanem egész életünk harmonikusabbá válhat. Ez a mai útra való, vigyék szeretettel.

hogy legbelül mit érzek. Most te vagy ki elhagy, mert te fáradt, amiről azt hittem örök. Lehúnyom szemem álmomban, hozzád hazajövök.

esetre felhők már vannak. A maximum mérték 25 fok körül alakul majd. Friss hírek tehát 9 órakor, aztán 9:10 körül lesz egy friss zenei ajánlat, és 9:30 után várjuk az apró hirdetéseket.

0: Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis Mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. ...18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincs semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis Mázli, rengeteg

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A nyári szünet után ma ülésezik először sürgősségi ülésen a szlovén parlament. A képviselők döntenek a szociális támogatások és a közösségi vagy közcélú munka összekapcsolásáról, az RTV hozzájárulás eltörléséről, valamint a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogáról szóló konzultatív népszavazások kiírásáról. A véleménynyilvánító referendumot a koalíciós pártok és a Resznica tömörülés indítványozták. A rendeletek jóváhagyásával az országgyűlés kitűzi a népszavazások időpontját is. Úgy tűnik, ez október 11-én lesz, amikor a parlamenti vizsgálatról szóló jogszabály módosításáról tartandó törvényhozási népszavazást is lebonyolítják. második negyedévében 3,8% volt a munkanélküliségi ráta Szlovéniában. Az idei év első negyedévéhez képest 0,4%-ponttal csökkent, a tavalyi év második negyedévéhez képest pedig 0,6%-ponttal magasabb volt a mutató. Az idei tavaszi hónapokban szám szerint 39 ezer ember volt munkanélküli, ami 4 ezerrel kevesebb, mint az előző negyed évben, és 6 ezerrel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Közülük valamivel több férfi volt, mint nő, közölte ma a statisztikai hivatal. A negyedéves javulás ellenére a magasabb éves bázis arra utal, hogy a munkaerőpiac nyomás alatt van. A vállalatok óvatosabbá váltak a felvételekkel, miközben az infláció vagy megélhetési költségek miatt többen kényszerülnek aktívan munkát keresni. Júliusban mindössze 771 fővel nőtt az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma júniushoz képest. Ennek következtében 134.211-en voltak az így foglalkoztatottak. Ez 0,57%-os emelkedést jelentett az egy hónappal korábban mért 133.440-hez képest, derült ki az Osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatala az AEMS adataiból. Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve 2026. júliusában az előző hónaphoz képest csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma, hiszen a hagyományostól eltérő jogi helyzetben munkát vállalók esetében minden kategóriában visszaesés mutatkozott, azonban feltehetőleg még így is több mint 150 ezer magyar dolgozik Ausztriában. Tűz ütött ki a krasznodári területen lévő Afipszki olajfinomítójában ukrán dróntámadás következtében. A településen két ember életét vesztette, kettőt pedig megsebesítettek a lehulló dróndarabok, közölte kedden Benjamin Kondratyev, a régió kormányzója a Max csatornáján. Sport. Eltűnt az NK Osziek foci csapat szponzorai közül Mészáros Lőrinc cége, és a MOL is vette észre a G7. A lapcikke szerint ugyanis sem a MOL ZRT, sem a Mészáros és Mészáros ZRT neve nem szerepel a horvát csapat szponzor falán. Az áprilisi választások után Horvátországban már cikkeztek róla, hogy a kormányváltás után távozhatnak a magyarok a klub környékéről. Úgy tűnik, nem volt alaptalan a feltételezés. Az eszéki futballcsapatot Mészáros Lőrinc 2016-ban vásárolta meg. Állami támogatásokat is felhasználva stadiont és akadémiát is épített. Az üzletember hivatalosan eladta tulajdon részét 4 évvel később, de Mészáros cége a továbbiakban is szponzorálta a klubot egészen mostanáig.
2: Időjárás.
1: Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, először a nyugati tájakon ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22-27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és itt van egy vadonatúj sláger, mégpedig egy svéd olimpikontól, mert hogy ő jegyzi az atlétikai világdöntő hivatalos himnuszát. Amikor szeptemberben a világ legjobb atlétái összegyűlnek Budapesten, Mondo Duplantis, kétszeres olimpiai bajnok svéd atléta, két legnagyobb szenvedélye egy eseményen teljesül. Mondo Duplantis, a kétszeres olimpiai bajnok svéd atléta új módon ír idén történelmet, nem csupán versenyzőként vesz részt az atlétikai világdöntőn, hanem a verseny Gold című hivatalos himnuszának a szerzőjeként is. Mindig arra törekszem, hogy feszegessem a határaimat mindenben, amit csinálok. Legyen szó akár a rúdugró pályáról, akár a hangstúdióról, mondta Mondo. A Gold egy nagyon személyes dal számomra. A közösségről szól, és arról, hogy versenyzés közben valami sokkal nagyobbat képviselek önmagamnál, a családomat, a barátaimat és a többi svédet. Ez az érzés áll a felvétel középpontjában. Amúgy 14 világcsúccsal, két olimpiai aranyéremmel és a 2025-ös világ legjobb atlétája címmel Mondo már biztosította helyét a sporttörténelemben. Ezzel párhuzamosan évek óta él zenei szenvedélyének, miközben folyamatosan alakítja saját hangzásvilágát és művészi identitását. A szerzemény központi szerepet kap egyébként az esemény során, hiszen mind a stadionban, mind a nemzetközi televíziós közvetítésekben felcsendül majd. A szerzemény látványos videóklipjét, amelynek főszereplője maga Mondo, Budapesten forgatták. A személyes hangvételű filmszerű történetmesélés révén a nézők jobban megismerhetik a sikerei mögött álló embert, valamint azokat is, akik végig kísérték Mondót ezen az úton. Hát akkor érkezzen most az a dal, ami az atlétikai világdöntő hivatalos dala, ez nem más, mint a Gold.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!

Fél tíz a pontos idő, apró hirdetések a folytatásban. Egy-kettő van már, ami érkezett, úgyhogy ezekkel indulunk. Jó minőségű vegyes-fehér bor eladó. A telefonszám 00-3630-93-94-015-ös. Aztán egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információért hívják a 041-296-279-es számot. Aztán eladó most szeptember 5-én és 6-án Lendvahegyen van Chardonnay, olasz Riesling és vegyes, írják. A telefonszám 040-226-121-es. Aztán van egy eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú, javításra vagy alkatrésznek árulják, benzines egyébként. A motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túl melegszik, jelenleg javításra szorul, tehát a kocsi ki van vonva a forgalomból, úgyhogy nincs biztosítása sem. A karosszéria egyébként rostamentes, jó állapotú, ármegegyezés szerint. A telefonszám plusz 386-31-442-770-es. Ezeket a hirdetéseket már mind hallhatták egyébként. Eladó Lentiben 1000 köbcentis, jó állapotú Suzuki Swift 2002-es évjárat. 120 ezer kilométert ment első tulajdonostól. Első tulajdonos árulja. Le van járva a műszaki a kocsinak, új akkumulátora van egyébként, hogyha ez segít. A telefonszám 00-3630-518-5269-es. És akkor ennyi, ami van a tarsolyunkban, a rádió honlapján. Ezeket már megtalálják egyébként, mondom, korábban itt voltak már a szerkesztőségben. Most meg újabbakat is várunk, akár lehet hirdetni telefonon vagy írásban. A telefonszámok a jól ismertek, 575-1718 és 575-1719-es.

0: Köszöntök egy telefonálót, haló?
1: A csoportom érdezni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: 600-as szalagfűrész eladó.
0: 600-as szalagfűrész eladó.
1: Telefonszám 70-es.
0: Igen.
1: 466.
0: 466.
1: 7242.
0: 7242. Hol van helyileg?
1: Tormaföldön.
0: Tormaföldön. Rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Imre vagyok, Kastályról hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
1: Nekem lenne egy szőlődaráló és egy szőlőprésem eladó.
0: Szőlődaráló és szőlőprés eladó, igen.
1: Igen, és akkor mondanám a telefonszámot, 70-es.
0: 70.
1: 647.
0: 647, igen.
1: 18-11.
0: 18-11-es, rendben van. Felírtam, Imre, köszönöm én is. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. Közben pedig jött még hirdetés. Lendván eladó egy Nissan Primera Caravan autó, egy 8-as benzines, 2006-os évjárat, kisebb hibával javításra szorul, a forgalomból ki van vonva. Lendván van, tehát a telefonszám pedig 041-890-016-os. Ez van még, és még mindig lehet telefonálni.

0: Köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet, tessék!
1: Hirdetni szeretnék. 100%-os arónia lé eladó.
0: 100%-os arónia lé eladó. Jól van.
1: A telefonszám
0: 041
1: 623 113.
0: Jó, hol van ez?
1: Ez Lendva környéke.
0: Lendva környéke, rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot kívánok! Van egy telefonálónk, ha igaz. Legalábbis becsörgetett valaki. Haló, tessék!
1: Kedi Csukló, Mirzetni szeretnék.
0: Igen, tessék.
1: TZ4K kis traktorhoz. Fűkaszát keresnék megvételre.
0: Kis traktorhoz fűkaszát vásárolna.
1: Úgy van.
0: Jó.
1: Telefon.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 410.
0: Mennyi?
1: 89. 68.
0: Na, itt közben elmaradt valami, tehát 30-as.
1: 410.
0: 89-68. Jó, megvan minden. Rendben
1: köszönöm,
0: vagyunk. Én is köszönöm, viszont hallásra.

3:45, úgyhogy az ismétlés következik, aztán majd délután is lehet hirdetni. Eladó most, szeptember 5-én és 6-án Lendvahegyen, Chardonnay, olasz Riesling és vegyes. A telefonszám 040-226-121-es. Aztán Lendván eladó egy Nissan Primera Caravan kocsi, egy 8-as benzines 2006-os évjáratú, kisebb hibával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják, tehát Lendván. A telefonszám 041-890-016-os. Tormaföldén eladó 600-as szalagfűrész, a telefonszám 003670 466-7242-42-es. Aztán Keszthelyen eladó szőlődaráló és szőlőprés, a telefonszám 003670 647-1811-es. Lendva környékén eladó 100%-os aróniaé, a telefonszám 041-623-113-as. És vásárolnának TZ4K kis traktorhoz fűkaszát. A telefonszám itt a következő 003630-410-8968-as. Ezek az apró hirdetések érkeztek, illetve van itt még egy régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó, a telefonszám 003630-553-7766-os, és akkor ennyi délelőtre. Délután is lehet majd hirdetni, az apró hirdetéseket pedig megtalálják a rádió honlapján dátum szerinti bontásban. További jó rádiózást mindenkinek, jönnek a zenék, 10 órakor pedig híreket mondunk.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament kulturális bizottsága a hétfői rendkívüli ülésén 9 igen és 6 nem szavazattal támogatta a kötelező RTV járulék eltörléséről szóló véleménynyilvánító népszavazás kiírását. A kezdeményező kormánypárti oldalon úgy vélik, hogy a polgároknak joguk van kifejezni a véleményüket a kötelezően fizetendő díjról. Az ellenzék és a közmédia képviselői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az RTV járulék eltörlése bizonytalanná tenné a közszolgálati média független finanszírozását. A javaslatok szerint a referendumot októberben tarthatják meg. Horvátországi pihenése közben készült új felvétel Orbán Viktorról. A Telex által bemutatott videón a korábbi miniszterelnök ezúttal a Pakleni szigeteknél tűnt fel, fürdőnadrágban egy vitorlás létráján állva látható, és egy rövid hello köszönéssel viszonozza a közelben nyaralók üdvözlését. Orbán pár napja Víz szigeténél bukkant fel, az erről készült felvételeken lehetett látni az egykori miniszterelnök fiát, Orbán Gáspárt, és a lánya férjét, Tiborcz Istvánt is. A volt magyar miniszterelnök az áprilisi bukása után egy hónappal később meghirdette, hogy véget ért a magyar demokrácia, és azzal a lendülettel elment Amerikába meccset nézni, majd legközelebb a Lendvai utcában tartott sajtótájékoztatót, amikor az ügyészség lefoglalta a Fidesz szervereit. Később pedig tusványosan mondott beszédet. Ezután egy szerb trombita fesztiválon videózták le, amit Boban Markovicsal pálinkázik, utána pedig jöttek a horvátországi nyaralás képei. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomán falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számolt be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgősségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelékkel borította be a települést. A szélsőséges időjárás a közlekedést is megzavarta. Több repülőtéren, köztük Bordóban, Marseille-ben, Nizzában és Toulouse-ban is voltak járattörlések, illetve késések. Az iráni állami televízió egy olyan videót sugárzott, amely állítólag Donald Trump 20 éves fiának mozgását követi, és azt állítja, hogy 10 millió dolláros, azaz mintegy 8,5 millió eurós vérdíjat tűztek ki a fejére. A felvételt a forradalmi gárdához köthető média tette közzé, és az iráni állami televízió 3-as csatornája sugározta. A címe: Hol és hogyan öljük meg Donald Trumpot. A videó bemutatja Trump fiának egyeteme helyét, kísérő járműveit és a körülötte dolgozó titkosszolgálati egység elhelyezkedését, és azt sugallja, hogy mozgását teljes mértékben megfigyelték. A vérdíjra vonatkozó állítást a cikk megjelenésének idején független forrásból nem lehetett ellenőrizni. A mostani adás egy júliusban közzétett hasonló videót követ, amelyet a TASZ-ném hírügynökség jelentetett meg, hol és hogyan érhető el Melania Trump címmel. Az a felvétel a First Lady New Yorki mozgását részletezte, és biztonsági védelmének feltételezett gyenge pontjaira hívta fel a figyelmet. Sport. A svájci Roger Federer, valamint az amerikai André Agassi, John McEnroe és Andy Roddick szlovén idő szerint ma este 19 óra 30 perctől bemutató mérkőzést vív az idei utolsó Grand Slam torna kezdete előtt a New Yorki US Open-en. A korábbi teniszlegendák 12 egyéni Grand Slam címet nyertek a US Open-en.
0: Időjárás.
2: Változóan, időnként erősen felhős lesz ma az ég. Először a nyugati vidékeken ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: csütörtök este 22 óra és 22:30 perc között teljesen lezárják a Karavánkák alagútját Szlovénia irányában.
1: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

Kirándulunk egy kicsit a folytatásban, 10:30 van, sokan ülnek repülőre egy jó kaland, egy szép táj vagy egy gyönyörű város miatt, azonban sokan a nyarat még mindig a tengerparttal kötik össze, viszont egyre többen a magas hegységeket keresik, hiszen ez egy egészen másfajta kikapcsolódást nyújt, és nincs is ezzel semmi baj, még van egy hét a nyári szünetből, hogyha gondolják, akkor a következő helyekre el lehet látogatni. Nem mondom, hogy nem kell tervezni az utat, mert jó pár óra autózásra vannak tőlünk, de higgyék el, hogy megéri. Szlovákiából indulunk, a Tátrából. Az Alacsony Tátra és a Magas Tátra kihagyhatatlan túra célpontok. Mindkét hegység tartogat magában olyan látnivalókat, amelyeket legalább egyszer, de akár többször is kell látni az életben. Tengerszemek, különleges növényvilág, remek turista központok, egy szóval számtalan kikapcsolódási lehetőséget találhatunk. Kezdjük az Alacsony Tátrában. 728 négyzetméteren terül el a Vág és a Garam között az Alacsony Tátra. Az itt található nemzeti park a legnagyobb a szlovák nemzeti parkok között, habár alacsonyként hivatkoznak rá, sok 2000 méter feletti magasságú heggyel büszkélkedhet, amelyeket akár mi is megmászhatunk. A legmagasabb hegye a Gyömbér, 2043 méter magas. A területben az a legszebb, hogy bár rengeteg szálloda, felvonó és turista központ épült itt, mégis sok az érintetlen őserdős terület. Medvék, farkasok és hiúzok élnek itt, de zergék és havasi mormoták is megfigyelhetők. A megnyerő nevű ördög lakodalma hágó és a Királyhegy számos gyalogtúra kiinduló pontja, így bárki megtapasztalhatja a különleges erdőségeket. Emellett számos barlangot is meglátogathatunk, például a Déményfalvi jégbarlangot és cseppkőbarlangot, de a Sebeséri barlang, a Holtdenevérek barlangja és a Vázseci barlang is népszerű turista célpont. Ha inkább a föld felett maradnánk, akkor 840 kilométernyi jelzett turista útvonal és 15 tanösvény vár bennünket. Deményvöld turisztikai központja, a Vámos és a Tálé, valamint a Dóval és a már említett ördög lakodalma hágó is jó kiinduló pontok lehetnek, hogyha az Alacsony Tátrát vesszük célba. Aztán, aki kicsit is a hegyek szerelmese, annak a Magas Tátra nem csak kötelező, hanem szívet melengető célpont is lesz. Vannak, akik többször is ellátogatnak ide életük során. A Kárpátok legmagasabb hegy vonulata, ám a világ legkisebb magas hegysége, Szlovákia és Lengyelország határán fekszik. Jó pár óra autóval, vagy akár vonattal, busszal is. A legmagasabb hegycsúcsa, a Gerlachfalvi csúcs, 2655 méteres magassággal büszkélkedhet, legnagyobb tava pedig a közkedvelt Halastó. A Tátra legmagasabb vízesése, a Rejtett Völgyi vízesés, körülbelül 100 méter magas. Az itt található turista ösvények csaknem 600 kilométer hosszan kanyarognak, szinte minden nevezetességet láthatunk itt, amit csak szeretnénk. A túrák mellett számos termálfürdőt is találunk itt, így az aktív és a passzív pihenés akár kombinálható is. Hegyek túrázás nem maradhat ki Szlovénia sem. A Szlovéniában és egyébként Olaszországban is elterülő Júliai Alpokról nem lehet ömlengés nélkül beszélni. Az itt található Triglav Nemzeti Park olyan csodákat rejt, amelyek gyereknek és felnőttnek egyaránt emlékezetesek lesznek. Ráadásul a Bohiny és a Bledi tó csodálatos fürdőzést ígér, ahol akár szappal, akár kenuval is kielvezhetjük a tó adta örömöket. Na de vissza a hegyhez. A hegyvonulat körülbelül 4400 négyzetkilométernyi területet jelent. Legmagasabb csúcsa a 2864 méter magas Triglav hegy. Folyók, tavak, vízesések, meredek sziklafalak, alpesi legelők, szurdokok és völgyek váltakozása teszi ellenállhatatlanná ezt a vidéket. Aki egyszer eljön ide, biztos, hogy többet is akar majd belőle. A leglátogatottabb helyek a Bledi tó, a Bohinyi tó, amit már említettem, aztán a Slapszavica vízesés, a Vingárd szurdok, a Szocsa út túra a Smaragdzöld folyó mentén, a Pokljuka sziklaszurdok, aztán a Tolmin szurdok és a Vörsicsi hágó. Hát, ha erre járnak, mindenképpen nézzék meg ezeket a szép helyeket. Érdemes rászánni az időt mindenképpen. És akkor megint egy kicsit távolabbra megyünk Erdélybe, hiszen Erdélybe is sokan ellátogatnak, és azt mondják, hogy aki egyszer elmegy Romániába, Erdélybe,
az visszavágyakozik oda. A keleti Kárpátok és a déli Kárpátok rengeteg látnivalót tartogat. Nehéz eldönteni, hogy merre is induljon az ember. A fogarasi havasok, a Retyezát, az Erdélyi Középhegység mind remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Ráadásul számos tó is van a területen, ahol akár fürdeni is lehet. A Medvetó közkedvelt kirándulópont érdekessége, hogy a világ legnagyobb heliotermikus tava. Középső rétegei ennek köszönhetően melegebbek, így igazán izgalmas benne fürdőzni. Hogyha tengerszemre vágynak, abból sincsen itt hiány. Az Enogató a Retyezát hegységben kihagyhatatlan, de a 2034 méter magasan lévő Bileató is csodálatos. A fogarasi havasok és a transfogarasi út szintén kihagyhatatlan. Aki itt túrázik, megtapasztalhatja Erdély lenyűgöző természeti adottságait. A Gyilkostó és a Szent Annató szintén népszerű állomások. Ezek a monumentális helyek minden korosztály számára érdekesek. Ez egy kis ízelítő, egy kis falat abból, amit ezek a hegységek nyújtanak persze. Az osztrák Alpokról és az olasz Dolomitokról is érdemes lenne hosszan értekezni, amit talán egy kicsit később majd meg is teszünk. A magas hegységekben való nyaralás egészen különleges formája a kikapcsolódásnak. Minden természetkedvelőnek egyszer ki kell próbálnia a pihenésnek ezt a formáját, különösen azért, mert ezek a csodás hegységek körülveszik a Kárpát-medencét, és néhány óra utazással innen is elérhetőek. Jó kirándulást!

3:43, kora reggel Koperből jelentettek csapadékot. Most úgy tűnik, hogy ott már derült az ég, úgyhogy érkezik felénk a felhőzet. Most Mariborból jelentenek esőt, és hát mondhatjuk, hogy itt Lendván is lóg az eső lába. Bizony előfordulhat, hogy kapunk némi csapadékot a nyakunkba. Persze úgy mutatják, hogy nem nagy mennyiségben, és alacsonyabb a hőmérséklet is az ilyenkor megszokottnál. Így telik ez az utolsó hét, amely még a nyári szünetbe tartozik, és bízunk benne, hogy az egész hét azért nem ilyen borongósan fog eltelni, és hogyha az előrejelzésre pillantunk, akkor holnapra, holnap utánra, péntekre, szombatra, vasárnapra is naposabb időt mutatnak. Hát ez a mai alakul éppen ilyen felhősen, borongósan, ne bánják, ennek is van jelentősége, és biztos van értelme is, és van, aki éppen ezt szereti egyébként, főleg a nagy kánikulai melegeket, meg a kánikulát, meg a hőkupolát, meg nem tudom miket követően, úgyhogy most egy ilyen napunk lesz, holnap majd süt ránk a nap, akkor is együtt rádiózhatunk. Most a folytatásban is maradjanak még, hiszen nem sokára, jó 10 perc múlva, 11 órakor a délelőtt utolsó híreivel jelentkezünk.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány hivatalos programja szerint augusztus 27-én és 28-án, azaz csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. hagyományos szlovén diplomáciai konzultációt a Krány melletti Brdon. Ez a szlovén diplomácia éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A Brdói Kongresszusi Központban tartandó eseményen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Jánosa miniszterelnök mondanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek és konzulátusok vezetőinek éves találkozójának díszvendége Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz. Emlékeztetőül, Orbán Anita legutóbb július 31-én szlovén partnerének meghívására látogatott Ljubljanába, ahol eredményes tárgyalást folytatott Tone Kaiser szlovén kül- és európai ügyi miniszterrel. Az olasz közlekedési minisztérium cáfolta, hogy korlátozásokat vetnek ki a 85 év fölötti járművezetőkre, de elismerték, gondolkodtak rajta. Eszerint egyebek között azt tervezték, hogy ebbe a korosztályba tartozó autósok nem vezethetnek 100 kilométerrel messzebb mindenkori lakóhelyüktől, nem vezethetnek autósztrádán, valamint velük szemben zéró toleranciát alkalmaznak az alkoholfogyasztásban, miközben a fiatalabb sofőröknél fél ezrelékes véralkohol szint megengedett. A tárca elismerte, hogy a javaslatokat mérlegelték, amelyek azonban nem kerülnek bevezetésre. Egyetlen új intézkedésnek számít, hogy a 85 év felettiek esetében tüzetesebb orvosi vizsgálatot írnak elő a jogosítványhoz. A tavaly novemberben készített felmérés szerint Olaszországban közel 1 millió a 80 év fölötti vezetők száma, a 75 fölöttieké 1,5 millió, és közel 3 millió a 70 és 75 év közötti autósoké. A hatályos előírások szerint 50 éves korig 10 évenként kell megújítani a jogosítványt, utána 5 évenként, majd 75 év fölött 3 évente. 80 év után minden második évben új orvosi vizsgálattal lehet megújítani a vezetői engedélyt Olaszországban. Az Egyesült Államok hadserege hétfőn közölte, hogy csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Csendes óceánon, és két embert megölt. Az amerikai hadsereg szeptember elején indította el a Southern Spear hadműveletet. Azóta több mint 200 ember vesztette életét a Csendes óceán keleti térségében és a Karib-tengeren végrehajtott csapásokban, az AFP francia hírügynökség összesítése szerint. Trump kormányzata mindeddig nem szolgáltatott egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a támadások célpontjául szolgáló hajók valóban érintettek a kábítószercsempészetben. Sport, szenzációval zárul a futballnyár. 9 évvel a visszavonulása után ismét profi mérkőzésen húzhat szerelést a világ valaha volt egyik leglátványosabban játszó futballistája. A brazilok világbajnok és aranylabda győztes legendája, Ronaldinho 46 esztendősen visszatér a zöld gyepre, és az olasz harmadosztályban szereplő Ravenna FC színeiben folytatja pályafutását.
0: Időjárás.
2: Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, először a nyugati tájakon ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22-27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Az előző órában mi magunk barangoltunk, most a folytatásban pedig egy kicsit a vándormadarakra fókuszálunk rá. A nyár utolsó heteiben valami megváltozik a levegőben, és kezdetét veszi a vándormadarak vonulása. Bár a nappalok még melegek, de a reggelek már hűvösek, és ha felnézünk az égre, illetve a villanydrótokra, akkor láthatjuk, hogy a madarak elkezdték a gyülekezést. A fehér gólyák és a fecskék útrakelése az ősz közelettének egyik leglátványosabb jele. Vajon miből érzékelik a madarak, hogy elérkezett az idő, és hogyan képesek több ezer kilométert megtenni hiba nélkül, eljutva a szárazföldeken és tengeren át az afrikai telelőhelyeikre? A vonulási ösztön hátterében egy összetett belső biológiai óra és a környezeti jelzések finom összehangolódása áll. A madarak nem a hirtelen lehűlés miatt indulnak el, ráadásul augusztus közepén még bőségesen akad számukra élelem is. A legfontosabb kiváltók számukra a nappalok rövidülése. Ezt az agyukban található tobozmirigy és a hipotalamusz érzékeli, ami hormonális változások sorozatát indítja el náluk. Bekapcsol az úgynevezett vonulási nyugtalanság, és ilyenkor a táplálkozásuk is megváltozik, sokkal többet esznek, mint az év többi időszakában. Indulás előtt óriási energiatartalékokat halmoznak fel zsír formájában, ami a kimerítő úthoz szükséges üzemanyagként szolgál. Kiválóan tájékozódnak a vándormadarak, úgyhogy tudják, merre van az arra. Az irány meghatározásához elsődlegesen a nap állását és a fényt veszik alapul. A fehér gólyák és a fecskék nappali vonulók éjszaka megpihennek. A nap állása és a fény mellett a domborzati viszonyokat és a föld mágneses mezőjét használják a navigációhoz. A csőrükben és a szövetekben található apró magnetit kristályok és a szemükben lévő speciális fehérjék is segítik őket a tájékozódásban, felhős időben sem tévesztik el az irányt. A gólyák vonulásáról még valami, aztán a fecskékre térünk rá. Mintegy 5000 gólya fészkel Magyarországon. Mivel nagy testű madarak, ezért inkább a passzív repülésre, az úgynevezett vitorlázásra támaszkodnak. A szárazföld felett a nap által felmelegített felszálló meleg légáramlatokat használják ki, nagyon ügyesen. Elkerülik a nagy vízfelületeket. A magyarországi gólyák keleti útvonalon, a Boszporuszon és a Közel-Keleten keresztül érik el Afrikát jellemzően, bár persze időnként van egy-két kivétel is. Augusztus közepétől nagy csapatokba verődnek, hogy együtt keresgéljék a felszálló légáramlatokat, így jelentős energiát takarítanak meg. Nem úgy a fecskék, akik apró termetűek és aktív repülők, nem függenek a légáramlatoktól, folyamatos száncsapásokkal haladnak, és képesek átrepülni a földközi tenger felett is, még kimondva, meg belegondolva is, mennyire fárasztó lehet ez. Számukra a legnagyobb kihívást az útközbeni táplálkozás jelenti, hiszen a repülő rovarokat menet közben kell elkapniuk. Augusztus végén és szeptemberben a fecskék hatalmas, több ezres vagy akár tízezres tömegekben éjszakáznak a nádasokban, ahol a nádlevelek védelmet nyújtanak számukra a ragadozóktól és a hideg éjszakáktól, mielőtt nekivágnának a Szahara és a földközi tenger átszelésének. Sajnos a magyarországi füsti fecske, molnár fecske és parti fecske állományok az elmúlt két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. És hát elmondva is nehéz ez az út, ami rájuk vár, hát még megtenni. Nem is gondolnánk, hogy a fiatal vándormadarak számára mekkora próbatétel ez a vonulás. A gólyák és a fecskék más-más stratégiát követve repülnek Afrikába. A gólyáknál kulcsfontosságú a tapasztaltabb egyedek követése, a fiatal fecskék viszont önállóan repülnek, és a belső genetikai iránytűjükre támaszkodnak. Tudományos adatok szerint a gólyák és a fecskék nagy része elpusztul vonulás közben. A veszteségek voltak éppen drámaiak. A fiatal gólyák és a kisméretű fecskék több mint fele, de akár kétharmada nem éri meg az első életévét a kimerítő út, a szélsőséges időjárás és egyéb emberi tényezők miatt. A túlélőkben azonban ez a megpróbáltatásokkal teli első út megszilárdítja a belső térképet, és tavasszal tévedhetetlenül abba a fészekbe térnek vissza, ahol az életük elkezdődött, írják. Az Élet szép idők oldalon a vonuló madarakról önök is tapasztalhatják, mi is látjuk nap, mint nap bizony. Készülődnek már, gyülekeznek a fecskék, hát gólyákat annyira nem szoktam itt csapatokban látni készülődni, de a fecskéket mindenképpen, úgyhogy érdemes őket egy kicsit lefotózni, egy kicsit gyönyörködni bennük, ők is a természet részei. Most majd elvonulnak, elindulnak, aztán sok-sok hónap múlva érkeznek vissza hozzánk, de nagyon csökkent állománnyal, vagy lecsökkent állománnyal, ahogy hallhatták. Ennyit a vonuló madarakról, zenével folytatjuk tovább, száll az idő így önökkel ezen a délelőttön itt az MMR-en, 6 perc múlva 12:30 lesz.

8 perc elmúlt el, 11:30 délután 3 órakor lesz majd terepjáró, szakadozik egyébként a felhőzet, talán még napsütés is lesz, majd meglátjuk. Lesz viszont terepjáró, ha minden jól megy, 4 összeállítást adtak le a kollégák, 17. alkalommal szervezi meg ma a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanévkezdő szakmai napot a kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolák a helyiségeiben, a részletek Botka Ágnestől a terepjáróban. Aztán Gornja Radgonán ezekben a napokban ismét minden a mezőgazdaságról, az élelmiszerekről és a vidéki életről szól. Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. Az idei vásáron 36 országból közel 1700 kiállító és társ kiállító mutatkozik be, a legújabb technológiák mellett pedig előadások és kerekasztal beszélgetések is várják a látogatókat. A vásári forgatagba Horváth Dávid is kilátogat. Az agravásár keretén belül Gornja Radgonán ismét sor került a már hagyományos szlovén-magyar szakmai napra. A rendezvény idei témája az éghajlati változások voltak, amelyekről a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, majd lehetőség volt B2B tárgyalások lefolytatására is, erről is Horváth Dávid szól. És még egy összeállítás, magyar etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében megvalósuló rendezvény idén is a Kárpát-medence gazdag zenei és táncos hagyományaiból kínál ízelítőt, jó muzsikával, lendületes tánccal és hamisítatlan közösségi hangulattal. Hogy pontosan milyen program várja a közönséget, azt Sós Mihály, az intézet igazgatója összegzi majd Fticsarinez összeállításában. Ennyit elöljáróban, részletek délután 3-kor a terepjáróban.

Értesítéssel folytatjuk, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan megkezdődik a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, az új bérletesek pedig szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok és pedagógusok 85 euróért megvásárolhatják. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, drámák, operett, vígjáték és bohózat neves társulatok előadásában, tehát ennyit a színházi bérletekkel kapcsolatban. Aztán ne feledkezzenek meg a Vinárium Fesztivál nyereményjátékáról sem itt az MMR-en. Délben érkezik majd a Facebook poszt az aktuális kérdéssel, és ma is lesz majd sorsolás, de ez már a délutáni csapat dolga lesz. Mi pedig lassan-lassan búcsúzunk, hiszen 7 perc múlva déli 12 óra véget ér a délelőtt, és szépen átlépünk a délutánba. Rádiózzanak velünk továbbra is. Köszöni figyelmüket a reggeli stáb, Torma Robert hangtechnikus, Oleti Zsuzsanna hírszerkesztő és Donner Tíme a műsorvezető. Cseresnyés Tünde pedig itt lesz a folytatásban. Vele és az MMR-rel kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Cseresnyés Tünde műsorvezető és Oletje Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Torma Robert hangtechnikus tart velünk. Hírösszefoglalunk főbb témáiról először csak egy-egy mondatban.
2: A nyári szünet után ma ülésezik először a szlovén parlament.
1: Történelmi csúcsra emelkedett a dízel ára Szlovéniában, és rekordot dönt a fűtőolajára is.
2: Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a csütörtökön kezdődő bordói diplomáciai konferencia díszvendége.
1: Ukrajna egy orosz olajfinomítót, Oroszország pedig egy ukrán-moldovai határátkelőt támadott drónokkal.
2: Égeső verte el a Vuelta mezőnyét, a kerékpárosok egy hotelbe húzódtak be.
1: Ennyit bevezetül, már is rátérünk a részletekre, élükön a szlovéniai eseményekkel. Már is kezdünk, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: A nyári szünet után ma ülésezik először rendkívüli ülésen a szlovén parlament. A képviselők döntenek a szociális támogatások és a közösségi vagy közcélú munka összekapcsolásáról, az RTV hozzájárulás eltörléséről, valamint a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogáról szóló konzultatív népszavazások kiírásáról. A véleménynyilvánító referendum a koalíciós pártok és Resnica indítványozták.
1: A rendeletek jóváhagyásával az országgyűlés kitűzi a népszavazások időpontját is. Úgy tűnik, ez október 11-én lesz, amikor a parlamenti vizsgálatról rendelkező jogszabály módosításáról szóló törvényhozási népszavazást is megtartják. A népszavazások kiírására vonatkozó javaslatokat hétfőn vitatták meg az illetékes parlamenti bizottságok, és valamennyinek zöld utat adtak. Eközben az ellenzék az alkotmányossági felülvizsgálat lehetőségét mérlegeli, különös tekintettel a külföldiek választójogáról szóló népszavazás esetében.
0: Kettől ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. A dízelára történelmi csúcsra emelkedik, és rekordot dönt a fűtőolajára is.
1: Az Energiaügyi és Infrastruktúráris Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 €, a dízelé 4,6 centtel 1,90 € emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így újonnan 1,51 € kerül. A dízelára első alkalommal éri el az 1,90 € Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8 és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 € került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 € volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig, azaz augusztus 31-ig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe, a szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat.
0: Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. hagyományos szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdon. Ez a szlovén diplomácia éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait.
1: A kongresszusi központban tartandó eseményen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek és konzulátusok vezetőinek éves találkozójának díszvendége Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz. Emlékeztetőül Orbán Anita legutóbb július 31-én szlovén partnerének meghívására látogatott Ljubljanába, ahol eredményes tárgyalást folytatott Tone Kaiser szlovén kül- és európaügyi miniszterrel.
0: Az idei év második negyedévében 3,8% volt a munkanélküliségi ráta Szlovéniában. Az idei év első negyedévéhez képest 0,4% ponttal csökkent, a tavalyi év második negyedévéhez képest pedig 0,6% ponttal magasabb volt a mutató.
1: Az idei tavaszi hónapokban 39 ezer ember volt munkanélküli, ami 4000-rel kevesebb, mint az előző negyed évben, és 6000-rel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Közülük valamivel több férfi volt, mint nő, közölte a statisztikai hivatal. A negyedéves javulás ellenére a magasabb éves bázis arra utal, hogy a munkaerőpiac nyomás alatt van. A vállalatok óvatosabbá váltak a felvételekkel, miközben az infláció vagy megélhetési költségek miatt többen kényszerülnek aktívan munkát keresni.
0: 17. alkalommal szervezi meg ma a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanépkezdő szakmai napot a kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola helyiségeiben.
1: A plenáris előadás témája a problémás viselkedés és annak szabályozása lesz, amit dr. Révész Kisela Kinga tart meg. Őt követi Katona Ildikó, a fenntarthatóságra való nevelés az általános és középiskolában tartalommal. Az előadásokat műhelymunkák követik több csoportban, az óvodapedagógusok és gyógypedagógusok, továbbá a középiskolai tanárok és külön a magyar szakos tanárok részére. További részletek a mai délutáni terepjáróban.
0: Csütörtökön és pénteken kétnapos rendkívüli ülést tart a magyar parlament.
1: Csütörtökön a program szerint határozathozatal lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása témájában, majd interpellációk és azonnali kérdések következnek. Ugyanaznap jön még többek között az általános vita a szakképzési törvényről, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról és az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról. Pénteken döntenek a képviselők titkos szavazással a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt is tesznek. A nap az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításának általános vitájával zárul.
0: Feljelentést tett a külügyminisztérium a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések miatt, miután az átvilágítás során hűtlen kezelés gyanúja merült fel.
1: A Szijjártó Péter vezette tárca a COVID-járvány elleni védekezés címén körülbelül 300 milliárd forint értékben vásárolt egészségügyi eszközöket, főleg lélegeztetőgépeket. Az üzleteket közbeszerzési eljárás mellőzésével kötötték meg. A mintegy 17 ezer darab lélegeztetőgép jelentős hányada soha nem került kórházi felhasználásra, raktározásuk pedig azóta is több milliárdos költséget jelent.
0: Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugatnírusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn a helyi egészségügyi hatóságok.
1: Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Szerbiában a június eleje óta kimutatott megbetegedések közül 10 esetben a fertőzés az idegrendszert is érintette. A betegek átlag életkora 66 év, az eseteket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben regisztrálták. Horvátországban júliusban és augusztusban regisztrálták a 3 fertőzöttet. Az egyik beteg intenzív osztályon van és lélegeztetésre szorul. A térségben Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és 5 halálos áldozatról számoltak be. Skopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugatnílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. A betegek mintegy 80%-ánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos idegrendszert érintő megbetegedés csak az esetek kis részében alakul ki. Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek.
0: Ukrajna a keddre virradó éjszaka csapást mért az Afipszki olajfinomítóra az oroszországi krasznodári határterületen. A támadás alatt légriadó volt a határmenti oroszországi régióban.
1: Venyamin Kondratyev regionális kormányzó szerint dróntörmelék hullott az Afiszkaja vasútállomásra, 2 ember meghalt, másik 2 megsérült. Az Afiszki finomító Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítménye, évente nagyjából 6,25 millió tonna nyers olajat dolgoz fel. Ukrajna legutóbb júliusban támadta az oroszországi finomítót. Az ukrán határőrség közölte, hogy Oroszország Shahed drónokkal támadta a Vihohravinja ukrán-moldovai határátkelőt. A csapásokban megrongálódott az infrastruktúra, így a nemzetközi ellenőrzőpontot ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig más határátkelő helyekre terelik.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy az Egyesült Államok hadserege hétfőn közölte, hogy csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Csendes-óceánon, és 2 embert megölt.
1: Az amerikai hadsereg szeptember elején indította el a Southern Spear hadműveletet. Azóta több mint 200 ember vesztette életét a Csendes-óceán keleti térségében és a Karib-tengeren végrehajtott csapásokban az AFP hírügynökség összesítése szerint. Trump kormányzata mindeddig nem szolgáltatott egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a támadások célpontjául szolgáló hajók valóban érintettek a kábítószercsempészetben. Sport.
0: Jégeső miatt törölték a spanyol körverseny hétfői harmadik szakaszát, így Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, a magyar Walter Attila pedig megmaradt a 143. helyen. Kedden Andorra la Vellán és környékén teljesít 104,8 kilométert a mezőny, a 3275 kilométeres Vuelta a España szeptember 13-án zárul Granadában. A hétfői pihenőnap után ma 18 órakor a lengyel csapattal csap össze a szlovén női röplabda válogatott az A csoportban. A szlovén és a lengyel női válogatott eddig négyszer találkozott hivatalos mérkőzésen, de a szlovének még nem nyertek szettet. A világranglista 5. helyén álló lengyel női csapat Magyarországot és Lettországot is legyőzte az EB nyitó mérkőzésein. Szlovénia a bajnokság első két mérkőzése után a ranglista 18. helyén áll. Eltűnt az NK Osijek foci csapat szponzorai közül Mészáros Lőrinc cége, és a MOL is vette észre a G7. Az áprilisi választások után Horvátországban már cikkeztek róla, hogy a kormányváltás után távozhatnak a magyarok a klub környékéről. Úgy tűnik, nem volt alaptalan a feltételezés. Az esziki futballcsapatot Mészáros Lőrinc 2016-ban vásárolta meg, állami támogatásokat is felhasználva, stadiont és akadémiát is épített. Az üzletember hivatalosan eladta tulajdon részét 4 évvel később, de Mészáros cége a továbbiakban is szponzorálta a klubot mostanáig.
1: Időjárás. Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, eleinte a nyugati vidékeken ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, csütörtök este 22 óra és 22 óra 30 perc között teljesen lezárják a karavankák alagútját Szlovénia felé.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Önök már választottak, és remélem, hogy a Muravidéki Magyar Rádió mellett ki is tartanak a mai délutánon. Most egy perccel vagyunk, 1:15 után. Szép délutánt mindenkinek. Egy kis szitáló eső után lendván kisütött a nap, és el is tűntek a felhők, de a következő órákban még alakulhatnak ki további esők, illetve záporok. Ettől függetlenül is kellemes lesz ez a 22-26 fok, ami ma várható. Lendván egyébként most a jobbára derült ég mellett 21 fokot mutatnak a hőmérők. Úgyhogy várjuk Önöket ezen a kedd délutánon, ma augusztus 25-e van. Mindenkinek jó rádiózást. Bencik István, a délutáni hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Stündét hallják.

0: és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrétségot húztam magam után, magam után.
1: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: időjárás.
1: 13 óra, 1 perc van, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Lendván kisütött a nap, és hogyha az országos helyzetképet nézzük, akkor nagyon változékony

0: Az időjárás, felhős napok s időszakok változására lehet számítani, és délután helyenként kialakuló kisebb esőkre is. Szórványos záporok lehetnek, szitáló jelleggel, néhol megerősödő széllel, a változékony időben 22-26 fok közé megy föl a hőmérséklet, de lesznek ennél melegebb pontok is az országban, akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet maximuma. Kettős front van felettünk, és elég kaotikus fronthelyzetet okoz, ettől van ez a változékony időjárás is. Viszont holnap hajnalra több helyütt már foltokban köd, réteg felhőzet képződhet, ezek gyorsan feloszlanak, és alapvetően napos időt kapunk szerdára, kevés fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban még előfordulhat egy-egy futó zápor, de később már csapadék nem valószínű. Mérséklődik a szél, szerdán hajnalban 11-21, délután 27 és 32 fokot mérhetünk. Csütörtökön derült napos idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, alapvetően száraz idővel, csapadék nem várható csütörtökön sem. Megélénkül a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 19, viszont a maximum már 29 és 34 fok között várható. Tovább melegszik az idő péntekre. Pénteken napos idővel érkezik az idő, kevés felhőt kapunk, csapadék napközben még nem lesz, de éjjel már lehetnek záporos, zivataros csapadékócok. A péntek napközbeni idő tehát egy nyugodt, kiegyensúlyozott napos időt tartogat, a hőmérséklet hajnalban 14-22, délután viszont 32 és 38 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg már erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok lehetnek, nagy területen erős széllel, a hőmérséklet kora reggel 18-24, délután általában még 28-32 fok között alakul. Napos idővel jön a vasárnap, számottevő csapadék nélkül. A hajnali 11-19 fok után vasárnap délután 25 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. A jövő hét elején, illetve a hónap utolsó napján, augusztus 31-én napos időt kapunk, és igazán szép idővel búcsúzik tőlünk ez a hónap, hiszen nyugodt, szélcsendes idő várható, éjszaka 15-19 fok, napközben pedig 26-31 fokra melegszik föl a levegő. Szeptember 1-től intenzívebb lesz majd a felhősödés, jelentős csapadékot egyelőre az előrejelzés nem mutat. Hétfőn, kedden, szerdán még a nap sütésé lesz a főszerep, ilyen 31-30 fok körüli értékkel, és jövő hét csütörtöktől tartósan felhős, borongós időt kapunk, kisebb esőkkel, záporokkal és fokozatosan csökkenő hőmérséklettel, de szeptember első hete még viszonylagosan szép időt hoz és magas hőmérsékleteket. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a kettős front, amit említettem, mit is jelent. Kaotikus fronthelyzetet, nehezen viseljük az orvos-meteorológiai változást, és meglepően erőteljesen terheli meg a szervezetünket ez az érkező kettős front, és nagyon összetett légtömeg mozgások vannak most éppen felettünk, ami valójában melegfront jellegű hatásokkal párosul, és az átlagosnál erősebben hat a szervezetre, nagyon erőteljes terhelést ró rá. Ami általában megterhelő, az a füllettség, akár a kialakuló csapadék hatására a megnövekvő páratartalom. Alapvetően mindenképpen füllettség jellemzi, és erős hőterhelés a mai napunkat, így aztán nagyon fontos, hogy amennyire lehet pihentessék a szervezetet. Panaszok tekintetében előjön a gyakori szívelégtelenség, erős mellkasi panaszok, aztán idegrendszer fokozott terhelése, vérnyomás nagymértékű minden irányú ingadozása, gyakori erős feszültség, ingerlékenység, növekvő bizonytalanságérzet és a szorongásos pánikreakció is sok időjárás érzékeny embernél kialakulhat. Melegedő tendenciába lépünk ma be, ez hozzájárul a különböző jellegű fejfájások, migrénes hatások lényeges, gyakoribb, súlyosabb kialakulásához. Nagyon fontos, hogy fizikális, mentális terhelésünket lehetőleg minél inkább csökkentsék a mai napon, hiszen ezek terhelő elviselése a szervezet számára ugyancsak egy sok hatásként jelentkezik. Romlik az alvás minőség, és tipikusan gyengül sajnos az immunrendszerünk is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen az esti órákig a Trafipax kíméletlenül beméri a gyorshajtókat, és a rendőrségtől kapott friss információ szerint számítani lehet ma az intenzív jelenlétére, mégpedig elsősorban a muravidéki autópályán. Legyenek körültekintőek, jó utat kívánunk! Tizenhárom óra múlt 7:30, ezt az órát már is Henderson Dáviddal indítjuk, itt lesz James Blunt, és a Hollywoodon is zenélni fog. Hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, majd 13:45-kor, közben pedig kitérünk a mai napra, erre az augusztus 25-ére kicsit részletesebben maradjanak velünk.

És forgatjuk tovább ezt a kereket, már mind a zenei kereket hamarosan az Anima Sound Systemmel. Most 5 perccel vagyunk 1:45 után. Már is mondom, hogy mi lesz a mai délutánon. Óránként jövünk a friss hírekkel, így 2 órakor is. 1:45-kor meghallgathatnak egy friss újdonságot. És 3 órakor jelentkezünk majd a hírmagazinnal, a keddi hírmagazinnal, a terepjáróval. 4 téma biztosan várja önöket. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete tanévkezdő szakmai napot szervezett. Idén már 17. alkalommal a kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában. Botka Ágnes járt a helyszínen, és ott készült ezzel kapcsolatosan egy összeállítás. Aztán Gornyaradgonán zajlik a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, az AGRA. Ezúttal is a mezőgazdaságról, élelmiszerekről és a vidékről, a vidéki életről szól minden néhány napig. Az idei vásáron 36 országból közel 1700 kiállító és társ kiállító mutatkozik be. A legújabb technológiák mellett előadások, kerekasztal beszélgetések várják a látogatókat. A vásári forgatagban járt Horváth Dávid, aki egyrészt erről is szól, meg arról is, hogy az AGRA vásár keretén belül Gornyaradgonán ismét sor került a már hagyományos szlovén-magyar szakmai napra. A rendezvény idei témája az éghajlati változások voltak, amelyekről résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, illetve lehetőség volt a B2B tárgyalások lefolytatására. Ez a 2 téma tehát Horváth Dávidtól. És egy könnyedebb, hiszen magyar etnoestel ma folytatódik a Vinárium Fesztivál, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében valósul meg a rendezvény, és idén is a Kárpát-medence gazdag zenei, táncos hagyományaiból kínálnak ízelítőt, jó muzsikával, lendületes táncokkal, hamisítatlan közösségi hangulattal, gasztronómiával. Hogy egészen pontosan milyen program várja a közönséget, a Sós Mihály az intézet igazgatója összegzi. Ftichár Inés összeállítása jön majd 3 órakor. A hírmagazin keretében ez a 4 téma várja önöket, tehát hamarosan, de emellett 16 óra után lesznek ökopercek, és ahogy ígértem, minden kerek órában jövünk majd friss hírekkel is. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Egy rendőrségi felhívás, mert hogy traktorlopás miatt a lakosság segítségét kéri a rendőrség. Augusztus 22-én értesítették a rendőrséget egy mezőgazdasági traktor ellopásáról, amely a Turnicse községhez tartozó Ránkóczi település egyik őrzött udvaráról lopták el, ott parkolt a gépjármű. Az eddigi információk és a helyszíni szemle alapján megállapították a rendőrök, hogy az ismeretlen tettesek az éjszaka folyamán megrongáltak egy fémkerítést, majd a zárt területről elloptak egy Kéz IH Luxum 120 típusú mezőgazdasági traktort, ami 2017-es évjáratú. A gépjármű jelenlegi piaci értéke hozzávetőleg 60 ezer euró. A traktor tulajdonosa Ljubljanában él. Az eset után természetesen értesítette a rendőrséget, akik nyomozást indítottak. Az eset után az elkövetők ismeretlen irányba távoztak a helyszínről. A rendőrök, a nyomozók folytatják továbbra is a bűncselekménnyel kapcsolatos körülmények tisztázását, így a lakosság segítségét kérik. Mindazok, akik bármilyen információval rendelkeznek az ellopott traktorról, vagy akár a lopás körülményeiről, lépjenek kapcsolatban a rendőrséggel a 113-as telefonszámon, vagy keressék fel a legközelebbi rendőrőrsöt, de a névtelen bejelentés is működik, tehát névtelen bejelentőként pedig a 0800-12-00-as telefonszámot hívják, tehát keresünk egy Kéz IH Luxum 120 típusú 2017-es évjáratú mezőgazdasági traktort, amelyet Ránkóczyról loptak el augusztus 22-én éjszaka, ismeretlen elkövetők, a rendőrség a lakosság segítségét kéri, és egyben köszöni is.

2:05 ígértem, hogy egy picit megnézzük a mai napot. Augusztus 25-e van. Ennek az évnek már a 237. napjánál tartunk, és hivatalosan ma Lajos és Patrícia napja van, úgyhogy minden Lajosnak és Patríciának nagyon boldog névnapot kívánunk innen a Lendvai stúdióból is, és hát a mai naphoz is kötődnek azért fontosabb események, évfordulók. Ha már Lajos napja van, akkor ma van Szent Lajos ünnepe is. 9. Lajos francia király halálának évfordulója apropóján tartják a mai napon. És egyébként, ha augusztus 25-e, akkor a népi kalendáriumban ez egy átmeneti időszaknak a része. Közvetlenül a Bertalan napi nagy időjárás jóslatok után vagyunk. Bár konkrétan ehhez a naphoz nem kötöttek a régiek semmilyen babonát, mégis a hónap végi időszak bővelkedik izgalmas megfigyelésekben, illetve nemzetközi hagyományokban is. Régen e napon indult a gombaszezon kezdete. Régi paraszti megfigyelések szerint, ha augusztus utolsó hetében bőséges esők esnek, és mondjuk nincs aszály, mint most, akkor úton útfélen megindul a gombák növekedése, ilyenkor jelennek meg a legfinomabb vargányák, az őzláb és rókagombák az erdőkben. És hát augusztus 25-e környékén már szemmel látható a nyugtalanság a madárvilágban is. Korábban külön élő gólyacsaládok most hatalmas csapatokba verődnek, és megkezdik hosszú, akár 10 000 kilométeres vándorútjukat Afrika felé, és nagyon sok helyütt látunk ugye már üres fészkeket, ami azt jelzi, hogy bizony a nyári időszaknak vége, és mindig ők jelzik azt, hogyha jön a jó idő, és azt is, amikor egy korszak, egy időszak lezárul. Úgyhogy a gólyák gyülekeznek és útnak indulnak Afrika felé. Egyébként ezen a napon világszerte vicces hagyományokat, különlegességeket is ünnepelnek. Békülj ki, és minkely nap van ma, ez egy informális világnap, amely arra ösztönizi az embereket, hogy a régi sérelmeket végre tegyék félre, és bocsássanak meg egymásnak, hozzák helyre a megromlott kapcsolatokat. És ma van a Nemzetközi Parkok napja az Amerikai Egyesült Államokban. 1916-ban ugyanis ezen a napon alapították meg az Amerikai Nemzeti Park Szolgálatot, így ez a nap a természetvédelem ünnepe. És van egy zseniális történelmi pillanat, ami szintén ehhez a dátumhoz köthető. 1609. augusztus 25-én Galileo Galilei bemutatta az első csillagászati távcsövét a velencei törvényhozóknak. Ez a bemutató teljesen megváltoztatta az emberiség univerzumról alkotott képét, és tulajdonképpen ez a dátum jelzi a modern csillagászat kezdetét. Szóval nagyon sok minden kötődik ehhez a dátumhoz is, de azt gondolom, hogy mindenkinek talán van egy személyes története. Úgyhogy élvezzék ezt a mai napot, használják ki azt, hogy most süt a nap, és úgy tűnik, hogy az ország nagy részére azért a napsütés jellemző, bár több helyütt intenzíven befelhősödött, a Triglav is felhőkbe burkolózott. Most a hőmérséklet jellemzően 22 és 29 fok között alakul, lenn a tenger melléken Portorosban felhős az ég, de 28-29 fokot mutatnak a hőmérők. Itt Lendván most 22 fok van, változóan felhős az égbolt, és 25 fokot jelentenek a napos muraszombatból.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és itt van egy vadonatúj sláger, mégpedig egy svéd olimpikontól, mert hogy ő jegyzi az atlétikai világdöntő hivatalos himnuszát. Amikor szeptemberben a világ legjobb atlétái összegyűlnek Budapesten, Mondo Duplantis, kétszeres olimpiai bajnok svéd atléta, két legnagyobb szenvedélye egy eseményen teljesül. Mondo Duplantis, a kétszeres olimpiai bajnok svéd atléta új módon ír idén történelmet, nem csupán versenyzőként vesz részt az atlétikai világdöntőn, hanem a verseny Gold című hivatalos himnuszának a szerzőjeként is. Mindig arra törekszem, hogy feszegessem a határaimat mindenben, amit csinálok. Legyen szó akár a rúdugró pályáról, akár a hangstúdióról, mondta Mondo. A Gold egy nagyon személyes dal számomra. A közösségről szól, és arról, hogy versenyzés közben valami sokkal nagyobbat képviselek önmagamnál, a családomat, a barátaimat és a többi svédet. Ez az érzés áll a felvétel középpontjában. Amúgy 14 világcsúccsal, két olimpiai aranyéremmel és a 2025-ös világ legjobb atlétája címmel Mondo már biztosította helyét a sporttörténelemben. Ezzel párhuzamosan évek óta él zenei szenvedélyének, miközben folyamatosan alakítja saját hangzásvilágát és művészi identitását. A szerzemény központi szerepet kap egyébként az esemény során, hiszen mind a stadionban, mind a nemzetközi televíziós közvetítésekben felcsendül majd. A szerzemény látványos videóklipjét, amelynek főszereplője maga Mondo, Budapesten forgatták. A személyes hangvételű filmszerű történetmesélés révén a nézők jobban megismerhetik a sikerei mögött álló embert, valamint azokat is, akik végigkísérték Mondót ezen az úton. Hát akkor érkezzen most az a dal, ami az atlétikai világdöntő hivatalos dala, ez nem más, mint a Gold.

Vision után jön még az Imagine Dragons, zenél a bombon, és nincs olyan nagyon messze 14 óra, akkor jönnek majd az aktuális friss hírek Oleti Zsuzsannától.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Júliusban közel 1,2 millió turista érkezést és közel 3,3 millió vendégészakát regisztráltak a szlovéniai szálláshelyek, ami a hónap eddigi legmagasabb értéke. Az előbbi 11%-kal, az utóbbi 9%-kal nőtt éves szinten. A legtöbb vendég Németországból érkezett, őket követték a csehek, a hollandok és a lengyelek, jelentette be ma a statisztikai hivatal. Június hónap szintén rekordot döntött Szlovéniában. A szlovén résztvevők is csatlakoznak a nemzetközi békemenethez. Az úgynevezett balkáni útvonalon a résztvevők gyalogosan tesznek meg hosszabb távokat. Az egyik idei európai ág például Ljubljanából indult, majd Triest, Rijeka és Szarajevo érintésével halad a Közel-Kelet felé. Az útvonalnak ez a szakasza szeptember 2-ig tart, a teljes menet pedig 2027 nyarán Jeruzsálemben ér véget. A nemzetközi békemenetek, például a Jerusalem Way, vagy a helyi civil kezdeményezésű békesétáknak célja a vallások és kultúrák közötti párbeszéd erősítése, és gyakran jelképesen Jeruzsálemben, a három nagy monoteista vallás szentvárosában érnek véget. Szlovén résztvevők és civil szervezetek korábban is aktívan csatlakoztak a nyugat-balkáni térségen átvezető szolidaritási és békepárti kezdeményezéshez. A Provident legújabb Financial Wellbeing reprezentatív felmérése élesen mutatja a magyar háztartások sérülékenységét. A vizsgált közép- és kelet-európai országok közül Magyarországon a legmagasabbak azok aránya, akiknek nem maradt pénzük a rendszeres havi kiadások után. Magyarországon 28% ez a mutató, Csehországban, Lengyelországban,

0: és Litvániában ez mindössze 13-13%, Lettországban 24, Észtországban és Romániában pedig 20-20%. Legalább 35 ezerrel többen haltak meg a nyáron Európa 4 rekordokat döntögető, egymást követő hőhulláma alatt, mint amennyi normál esetben várható lett volna. Ez derült ki több európai ország most összegyűjtött adataiból. Csak az EU 3 nagyobb országában, Németországban, Franciaországban és Spanyolországban a többlethalálozás már meghaladta a 25 ezret az ideiglenes nemzeti adatok szerint. A szakértők azt mondják, hogy a szám jelentősen tovább fog nőni, amint az augusztusi összesítések is elkészülnek. Jelentős előrelépést értek el a pakisztáni és iráni vezetők a Teheránban folytatott tárgyalásaikon az Irán elleni háború lezárása érdekében, jelentette be kedden a pakisztáni belügyminiszter teheráni látogatása végén. A pakisztáni hadsereg közleménye szerint a tárgyalások középpontjában a konfliktus további eszkalációjának megakadályozása, a Hormuzi szoros újranyitása, valamint a háború mielőbbi lezárása állt.
1: Időjárás.
0: Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, először a nyugati tájakon ered el az eső, majd a csapadékzóna átterjed az ország nagy részére. Kora délután 22-27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: csütörtök este 22 és 22 óra 30 perc között teljesen lezárják a karavánkák alagútját Szlovénia felé.

Ez már az apró hirdetés rovatunk, és itt várakoznak előttem a hirdetések, úgyhogy kezdjük ezekkel, és természetesen a következő negyed órában hívhatóak is vagyunk. Telefonszámaink változatlanak, 575 17 18 és 575 17 19. Jó minőségű vegyes fehérbor eladó, az információs telefonszám 00 36 30 93 94 0 15-ös. Szintén eladó, mégpedig most, szeptember 5-én és 6-án fogják árulni Lendvahegyen. Chardonnay, olasz Riesling és vegyes. A hívható telefonszám 040 226 121-es.

Eladó 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízel autót árulnak második tulajdonosról, rendszeresen karbantartott gépjármű. Ha érdekli a hallgatókat, akkor a következő mobilszámot érdemes feljegyezni és érdeklődni: 041 644 680-as. Idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget házi munkavégzésben, a hölgy önellátó ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában lenne szüksége segítségre. A gondozás lent van a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információ következő mobilszámon: 041 296 279.

Lendván eladó Nissan Primera Caravan 1.8-as benzines 2006-os évjáratú kisebb hívával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. A hívható telefonszám 041-890-016-os. Tormaföldén eladó 600-as szalagfűrész, az információs telefonszám 00-36-70-466-72-42.

Kezd helyen eladó szőlődaráló és szőlőprés. A hívható telefonszám 00 36 70 647 18 11-es. Lendva környékén eladó 100%-os arónia lé. A hívható telefonszám 041 623 113-as.

régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes kerékpár olcsón eladó. A telefonszám 00 36 30 553 77 66-os. Aztán vásárolnának Tézi 4K kis traktorhoz fűkaszát, az ajánlatokat a 00 36 30 410 89 68-as mobilszámra várják.

0: Eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú javítása vagy alkatrésznek, benzines egyébként a gépjármű, karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, és alapvetően a motor is rendben van, de az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, tehát javításra szorul, és átmenetileg a forgalomból is kivonták. Ármegegyezés szerint további információ pedig a következő mobilszámon 031-442-770-es. Aztán különböző borfajta eladó, olasz Riesling, Sauvignon, Chardonnay és sárga muskotály. Érdeklődni lehet a 040-815-810-es mobilszámon. Van hirdetőnk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szerbusz Tündiké, Magdi vagyok Lentiből, én szeretnék eladni.
0: Igen.
1: Egy öntött vasprés lenne, mérlegprés, 160 literes katróccal.
0: Tehát öntött vas mérlegprés.
1: Igen, 160 literes katróccal. És szeretnék még 220 literes fehér műanyaghordó fedővel eladni.
0: Tehát 2 darab 120 literes műanyaghordó, ugye?
1: Igen, igen,
0: és
1: igen.
0: És fedővel.
1: Igen, igen, igen, igen. És mondanám a telefonszámot. 30-as.
0: Igen.
1: 33.
0: Igen.
1: 44. 699.
0: És helyileg?
1: Lenti, igen. Lenti, köszönöm, Tündikém.
0: Köszönöm szépen.
1: Minden jót.
0: Szép délután.
1: Szép napot. Szervusz.
0: Tehát Lenti hegyen eladó öntött vas mérlegprés 160 literes katróccal, és ugyanitt árulnak 2 darab 120 literes műanyag hordót fedővel együtt. A telefonszám 00-36-30-33-44-699-es. Aztán van még nálam hirdetés, ugyanis Vas megyében eladó 4 darab alufelnire szerelt 185/65 R15-ös nyári gumi, 4x100-as osztással, 2 darab egytengelyes pótkocsi, Fogelnot 3-as eke, kapálógépek, kasszálógépek, fűnyírók és keveset használt sövényvágót is árulnak állítható fejjel. A telefonszám 00-36-20-982-57-23.

0: És érkezik az újabb hirdető. Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
1: Tojás eladó,
0: igen.
1: Illetve folyamatosan rendelhető.
0: Igen,
1: helyileg? Ez lenti környékén van.
0: Igen.
1: Mondanám, hogy 0630
0: 30
1: 58
0: igen.
1: 65 905.
0: Rendben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy hirdetett nálunk. Minden jót önnek is. Szép délutánt kívánok, viszont hallásra. Tehát fürtojás eladó és folyamatosan rendelhető lenti környékén, a hívható telefonszám pedig 00 36 30 58 65 905-ös.

0: Üdvözlöm a hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérdezni.
0: Igen.
1: Tetőfelújításból megmaradt.
0: Még egyszer?
1: Tetőfelújításból megmaradt.
0: Igen.
1: Trapézlemez. Eladó.
0: Trapézlemez, igen.
1: Eladó, igen. Igen. És akkor az lenti térségében van.
0: Igen.
1: Telefonszámot mondanám.
0: Rendben.
1: 0620.
0: Igen.
1: 372.
0: Igen.
1: 07. 85-ös.
0: 85-ös, rendben. Köszönöm szépen önnek.
1: Nagyon
0: is,
1: köszönöm.
0: Hogy hívott minket.
1: Szép.
0: Minden jót.
1: Kívánok.
0: Viszont hallásra. Tehát lenti térségében tetőfelújításból megmaradt trapézlemezt árulnak. Hívható telefonszám, ahol tudnak érdeklődni, 00-36-20 372 07 85-ös.

0: És érkezik még hirdetés. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Attila vagyok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Simpson motorkerékpárt szeretnék vásárolni.
0: Tehát Simpson motorkerékpárt vásárolna, igen.
1: 0630.
0: Igen.
1: 447.
0: Igen.
1: 3354.
0: 33 és 54. Rendben, köszönjük szépen, hogy
1: köszönöm
0: minket
1: szépen.
0: Választott. Szép délutánt, minden jót, viszont hallásra. Tehát vásárolnának Simpson motort, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 30 447 33 54. Turn on the light, it's like a dream, no end and no beginning. I'm starting to dance, I'm spinning.

0: Egy kis DJ Bobó zene aláfestésként a hirdetésekhez, és örülünk egyébként, ha minket választanak, és abban is örülünk, és remélem, hogy tudunk segíteni, hogy ezek a hirdetett dolgok gazdát tudjanak cserélni, úgyhogy mindenkinek jó eladást, illetve jó vételt kívánunk. Egyébként ezen a héten még tudnak hirdetni csütörtökön, délelőtt és délután is jelentkezik az apró hirdetés a rovatunk, amúgy pedig ezek a hirdetések megtalálhatók a honlapunkon is, honlap címünk változatlan www.mmr.si, jól látható helyen megtalálják az apró hirdetés a rovatot, arra rákattintanak, és aztán hetekre visszamenőleg vissza tudják keresni a hirdetések teljes tartalmát. Mi pedig folytatjuk most így egy perccel fél három után már zenékkel, a Vénusz itt lesz, a Tankcsapda, jön Pink, a Republic, a Margaret Island, a Magic is zenélni fog. 15 órakor pedig jelentkezik a keddi hírmagazin, ezúttal 4 aktuális helyi vonatkozású témával, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. És gyorsan egy fontos információ, ugyanis a búza adománygyűjtés a Muravidéken egészen augusztus 31-éig tart, hiszen meghosszabbították a felajánlási lehetőséget, tehát aki szeretne búzát adományozni ebbe a programba, az még augusztus 31-éig ezt megteheti, ezúttal is a Muravidéki mintagazdaságban várják. A Lendvai kétnyelvű középiskola pedig értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, és erre szeptember 11-ig lehet jelentkezni a gyerekeknek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után kapnak információt a tanítás kezdetének időpontjáról. És egy másik lényeges info, hogy ugye tegnap elindult a Vinárium Fesztivál nyereményjátékunk, minden nap a Facebookon találják meg ezt, úgyhogy 5 óráig még lehet jelentkezni, az adott napi kérdésre kell kommentben megadni a választ, a játékot 17 órakor zárjuk, és fél 6 után lesz majd eredményhirdetés, sorsolás itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és természetesen a Facebookon is megjelentetjük kommentben, üzenetben a nyertesnek a nevét, illetve személyét. Az ajándékokat pedig személyesen tudják átvenni a titkárságunkon, de kéréssel akár postázni is tudjuk, úgyhogy ne feledkezzenek el. Facebook oldalunkon Vinárium Fesztiválra nyereményjátékot hirdettünk, minden nap egy adott kérdés van, és erre várjuk a helyes választ, amit oda kommentelhetnek, és aztán lesz majd nyertes is fél hat után. Egyébként a játékra 17 óráig még tudnak jelentkezni, úgyhogy nézzék meg a Facebook oldalunkat is, közben pedig hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Mindenkinek szép délutánt!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagot, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A keddi hírmagazin jelentkezik, ezúttal négy témával várjuk Önöket. Gornya-Radgonában ezekben a napokban ismét minden a mezőgazdaságról, az élelmiszerekről és a vidéki életről szól. Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. Az idei vásáron 36 országból közel 1700 kiállító és társkiállító mutatkozik be, a legújabb technológiák mellett pedig előadások és kerekasztal beszélgetések is várják a látogatókat. A vásári forgatagba Horváth Dávid is kilátogatott.
2: A teljes mezőgazdaságot és élelmiszeripart felölelő kiállítókkal és témákkal készültek a szervezők az idei Agra vásáron, amely részleteiről rádiunknak Boris Nikolaser Jávec, a Pomurszki CMRT ügyvezető igazgatója szólt bővebben.
3: Ja, za Agro smo pripravili res pester program. Lako rečem, da je od zunaj dominira.
4: Az Agrára igazán változatos programmal készültünk. Azt mondhatom, hogy a kinti részen elsősorban a mezőgazdasági gépek dominálják a vásárt, amelyek valóban impozáns látványt nyújtanak. Új innovációk, új technológiák, új gépek. Ez mindenképpen érdekes látnivaló. A csarnokokban természetesen nagyon sok minden megtalálható, ami a mezőgazdaság kapcsolódik. Nagy hangsúlyt kapnak az élelmiszerek és a gasztronómia is, és természetesen az állatbemutatók sem hiányoznak. Idén újdonságként a vadászat és a halászat is megjelenik a vásáron, így ezt a szegmest is lefedjük. Ezen a területen magyarországi vállalatok is bemutatkoznak. Az idei partnerország Algéria, ami szintén nagyon impozáns és érdekes. Ez Afrika legnagyobb országa. Emellett pedig hagyományosan magyar-szlovén üzleti fórumot is szervezünk. Ezen a területen is jól együttműködünk szomszédunkkal, amely rendszeresen érdekes üzleti eseményeket szervez különböző aktuális témákban. Ezek természetesen különböző érdeklődőket is vonzanak.
2: A vásáron idén 36 országból közel 1700 kiállító van jelen, köztük 10 cég Magyarországról. Idén újdonságként a magyar cégek egyike mezőgazdasági gépeket is hozott a vásárra.
5: Bata Botan vagyok a FOB Kft-től. Most vagyunk először személyesen jelen az Agra kiállításon gépekkel, és fontosnak tartottuk, hogy valóban is megmutassuk az itteni gazdáknak, hogy milyen gépek, milyen portfólióval rendelkezünk, és ezt próbáljuk itt bemutatni és viszont eladót találni. Mivel egy ismert gyár, a Vogel Nottnak a gyárát vettük át, ami régen

0: úgymondva az itteni embereknek is ismert a FOP terméke volt, ez az IMT-nek volt egy gyára még a Jugoszláviába, és ott folytatjuk tovább a gyártást, és emiatt a régi, illetve az új gépkapcsolatok is ismertek, szeretik és használták is a gépeket, szóval régi referenciákkal is rendelkezünk, és azon kívül vannak új termékeink is, mint például a traktoremelő eszköz, amit úgy jellemzünk, hogy a világ leggyorsabb traktoremelő eszköze, ami úgy néz ki, hogy kilátásunk szerint nem is visszük már haza a kiállításról.
1: A vásárt megelőző időszakban komoly aszály, jégeső és más olyan időjárási események sújtották az országot, amelyek szinte már elkerülhetetlenné válnak. Az Agra ezeknek a természeti katasztrófáknak, illetve a mezőgazdaságot érintő legaktuálisabb kihívásoknak megoldására is hangsúlyt helyez különböző szakmai programok és kerekasztal beszélgetések által. Az Agra egyik leglátványosabb része idén is az állatbemutató. Szarvasmarhák, lovak, juhok, kecskék, valamint őshonos szlovén állatfajták is láthatók. A juh és kecsketenyésztők pedig a gyapjú feldolgozását, az állatok nyírását és a pásztorkutyák munkáját is bemutatják. A szervezők a családokra is gondoltak. A legkisebbeket kézműves foglalkozások, játékok, kisállatok, vidámpark és az ott Kri Agro, vagyis Fedezd fel az Agrát játék várja. A gyerekek különböző kiállítóknál pecséteket gyűjthetnek, a teljesített játékért pedig ajándékot kapnak. És természetesen a gasztronómia sem maradhat el. A látogatók gyínyertes élelmiszereket kóstolhatnak, megismerkedhetnek a szlovén borokkal és helyi termékekkel, miközben az idei partnerország, Algéria is bemutatja saját mezőgazdasági és gasztronómiai különlegességeit. A szervezők így változatos programokkal egészen szerdáig várják az érdeklődőket Gornya Radgonára.
2: A 17. alkalommal szervezte meg ma a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanévkezdő szakmai napot a kétnyelvű óvodák és iskolák pedagógusai részére, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola helyiségeiben. Részletek Botka Ágnestől.
3: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete mindig is törekedett arra, hogy a Kárpát-medence szerte több együttműködési megállapodást írjon alá, illetve kössön. Egyrészt azért, hogy szélesedjen a mi repertoárunk is, hogy mit tudunk nyújtani a pedagógusoknak. Másrészt a tudásunk magában a Kárpát-medencében, hiszen ha megismerjük egymást, az egyetemeket, a többi testvérszervezetet, akkor ugye könnyebben tudunk mi is jobb, megfelelőbb, korszerűbb tartalmakat találni, kínálni a saját pedagógusainknak, és hát magunk is ugye azért egy kicsit jobban megmutatjuk magunkat is. Idén az EGRI Egyetem jött el hozzánk, 2023 óta létezik az együttműködési megállapodásunk, és már korábban is volt róla szó, hogy az egyik tanévkezdő szakmai napra meghívjuk őket, vagy más továbbképzésre, de így talán a legkomplexebb, hogy egy tanévkezdő szakmai napot le tudnak fedni. És ugye, hogyha egy egyetemet tudunk elhívni, akkor mindenképpen pozitívuma, hogy a teljes vertikumot le tudják fedni, tehát általános iskolát, középiskolát, az óvodapedagógusokat és a gyógypedagógusokat is, ez is nagy előny. A másik pedig, hogy mindenféle szaktudású ember jön, tehát a humán tantárgyakra, a reál tantárgyakra, ugye idén például fókuszba került a fenntartható fejlődés, hiszen ez az új tantervi reformnak az egyik pillére, ugye az egyik közös célja, és azért biztos, hogy minden pedagógust kicsit megrémít, hogy hogyan lehet ezt majd megvalósítani, mondjuk egy magyar órán, vagy egy angol órán, de megvalósítható, most láttunk rá jó példákat, illetve a műhely munkán is majd több példát kapunk. És ugye a Gyógypedagógiai Intézet az EGRI Egyetem részéről olyan tartalmakat kínál, amely a magatartás problémás, vagy viselkedés problémás gyerekeket könnyebb integrációjáról lesz szó, illetve hát ugye a nyelvszakos tanároknak lesz olyan rész, amely az aktív óra vezetéséhez ad egy kis támpontot, kooperatív kompetenciákról, szociális készségek fejlesztéséről is lesz szó, és most idén külön a magyar tanárok számára is van műhelymunka, mégpedig a kortárs irodalom az általános iskolában és a középiskolában, hiszen az új tantervek most nagyobb hangsúlyt helyeznek a kortárs irodalomra, a modern szövegek befogadására, hogy ezzel is próbáltunk segíteni a pedagógusainknak.
2: Nyilatkozta dr. Gróf Anna,
4: Anna Mária, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa, Sándor József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem osztályvezetője, intézményük történetéről, majd az együttműködés létrejöttéről a következőket mondta el.
5: Az Egri Egyetem elődje 1774-ben az Eszterházy Károly püspök által épített egyetemi épület a kiinduló magja. Előtte is voltak már oktatási kezdeményezések, hiszen orvosképzés is indult Egerbe, jogászképzés is, de ő szeretett volna egy korszerű egyetemet építeni, amelyre akkor a jóváhagyást az uralkodó Mária Terézia nem adta meg, de az épületben végig oktatási tevékenység folyt, jelesül 1828-ban ebbe az épületben indult el először a magyar nyelvű tanítóképzés Pirker János László egri érsek kezdeményezésére, és egészen a napjainkig folyik a tanárképzés, pedagógus képzés, hiszen kisgyermeknevelőktől kezdve óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és még doktori iskola is működik. Tehát elkötelezett az intézmény a pedagógus képzés iránt, a pedagógus képzés támogatása iránt is, és 2021-ben egyházi fenntartásba került az intézmény, az alapító Eszterházy püspök álma, mondhatjuk, ekkor teljesedett be, és mikor számba vettük a feladatainkat, sokszor szóba kerül a Kárpát-medencei oktatási tér, a magyar nyelvű oktatás és egy olyan gazdag hagyományokkal rendelkező intézmény, mint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, természetes, hogy egybe kezdeményező szeretne lenni. Ennek eredményeként 2023-ban a határon túli magyar pedagógus szakmai szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek például egyik része ilyen szakmai napokon való közreműködés, együttműködés, és örömünkre szolgál, hogy most a 2026-26-es tanévindító értekezletet vagy felkészítést itt lentván a muravidéki pedagógusokkal együtt valósíthatjuk meg. Két része van a csapatnak, az egyik része az egyetemi oktatók, kutatók, a másik része pedig az egyetemhez nagyon szorosan szervezetileg kapcsolódó gyakorlóiskola, ahol a hallgatók az első bemerítkezést végrehajtják, megismerkednek az osztályközösséggel, az ott folyó munkában. Az ott dolgozó szakemberek, akik együtt dolgoznak az egyetemi oktatókkal, de a gyerekekkel is, tehát a mindennapi tapasztalataikat azokban a kérdésekben, amelyekre most itt igényt tartottak, szeretnék megosztani az itt jelenlévő pedagógus kollégákkal.
4: Az előadások tartalmáról a holnapi terepjáróban hallhatnak.
2: Gornja Radgonán az Agravásár keretén belül ismét sor került a már hagyományos szlovén-magyar szakmai napra. A rendezvény idei témája a megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás volt, amelyekről a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak. Majd lehetőség nyílt a B2B tárgyalások lefolytatására is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: Ismét több magyarországi cég is bemutatkozik az idei Agra nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron. A CET Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Égisze alatt bemutatkozó cégekről Skapinyec Péter cégvezetőt hallják.
6: Immáron 2017 óta vagyunk folyamatosan jelen a Gornja-Radgonai mezőgazdasági vásáron. Nagy örömmel jövünk mindig Szlovéniába, mert itt a cégeink tulajdonképpen két országot is meg tudnak szondázni az ide elhozott termékeikkel, Ausztriát és Szlovéniát is. Idén 10 cég jött el a Magyarországról, akik közvetlenül itt vannak, de több céget várunk erre a mai rendezvényre is, akik még rajtuk kívül nem kiállítóként, hanem csak résztvevőként és tárgyalópartnerként jönnek el. Ezek felölelik a drón technológiától a kerítésgyártásig, a talajerő utánpótlásig, tehát különféle fitobaktériumoktól kezdve a rosta szerkezetekig, egy nagyon széles körű szivattyúrendszerekig, tehát egy nagyon széles körű a mezőgazdaságot érintő szolgáltatásokkal és termékekkel jelentek meg a cégeink, és az eddigi visszajelzéseik alapján sikerekkel kecsegtetnek a résztvevők.
1: A szlovén-magyar szakmai nap programjáról pedig így szólt.
6: A fórumnak szokásos témái vannak, tehát a mezőgazdaságot érintő, főleg a vízhelyzetet bemutató előadással szeretnénk itt a helyi és a magyarországi érdeklődők részére is kedveskedni, vagy talán a lehetőségeinket bemutatni, és nyilván eljön mindegyik cég, aki a kiállítói, illetve a látogatói körünkben van, és azokkal is lehet tárgyalásokat folytatni a rendezvény második felében.
1: Miután Bostyán Ferenc Csáka, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa vázolta a Szlovéniában és a Muravidéken tapasztalható viszonyokat az éghajlati változások kapcsán, a magyarországi előadók a negatív hatások csökkentésére irányuló fejlesztéseket mutatták be. Vattai Rihárd a Water & Soil Kft. Képviseletében a vízveszteségek csökkentésének lehetőségéről. Dr. Miletics Pál a GreenWave Kft.-től pedig a nanobuborék technológia mezőgazdasági alkalmazásáról beszélt. Fonad István, a Novatera Kft. Munkatársa a fenntartható növénytáplálás és növényi stressz csökkentés lehetőségeit vázolta. Az előadások után a jelenlévő szlovén és magyar cégek képviselőinek lehetőségük volt B2B tárgyalásokat folytatni.
2: Magyar etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében megvalósuló rendezvény idén is a Kárpát-medence gazdag zenei és táncos hagyományaiból kínál ízelítőt, jó muzsikával, lendületes tánccal és hamisítatlan közösségi hangulattal. Hogy pontosan milyen program várja a közönséget, az Sós Mihály az intézet igazgatója összegzi, Fticsár Ines összeállítása.
7: Ugye 7 órától este 10 óráig fog zajlani a műsor, a program. 7 órakor a Pengő zenekar, ez egy népzenét játszó zenekar fog érkezni hozzánk, akik Felvidékről, illetve egy része Magyarországról érkezik hozzánk. Ők a Kárpát-medence zenéit fogják játszani számunkra, és őket követik majd 8 órától a Cimborák táncegyüttes Kőszegről, akit Gerlec László vezet, ő a valamikor Muravidék Néptánc Együttesnek a koreográfusa volt, és az ő csapata fog érkezni hozzánk. Őket kíséri a Bagla Banda a barátaival, úgyhogy itt is egy nagy zenekar, illetve néptánccsoport fog színpadra lépni. Az est zárásaként pedig 9 órától egész 10 óráig Baranyai Lajos és zenekara fog színpadra lépni. Ők pedig a valamikor is 100 tagú cigány zenekarnak egy része, vagyis onnan ki váló része, úgyhogy ha hasonló produkciót láthatnak, mint amit ők raknak színpadra, itt is egy 7-8 fős zenekarról beszélünk, úgyhogy a zene biztosított, a tánc biztosított, az emellé még mi kell, hát természetesen a gasztronómiai kínálat, magyar étnaes nem múlhat el magyar ételek, italok nélkül, ugye Lendvai-Fröccs házi szörp mellett lesz pörkölt dödöllével, illetve málé, valamint mini lángosokkal készül a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk ma este 7 órától itt a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához. Ha esetleg rossz idő lenne, akkor pedig az egész rendezvénybe fog költözni a színház belső terébe, úgyhogy mindenféleképpen sok emberre számítunk, hiszen ezek az etnoestek mindig az összefogásról és egymás kultúrájának megismeréséről szólnak.
8: Mondta Sós Mihály, az MNM igazgatója, aki azt is elárulta, milyen szempontok alapján válogatják össze az etnoest fellépőit.
7: Ugye maga a fellépők válogatásánál több szempont van. Az előző években próbáltunk kedveskedni a gyerekeknek is, de ugye akkor a fesztivál kicsit előbb kezdődött, és nagyobb időtartalmat kellett betölteni. Hát szerintem, hogyha már magyar etnoestről beszélünk, akkor semmiféleképpen nem maradhat ki az egész történetből a zene, a tánc, és hangsúlyozva a népzenét, de már volt olyan, hogy komoly zenei produkció volt, volt olyan, hogy színházi produkcióval vártuk a vendégeket, idén úgy döntöttünk, illetve úgy állítottuk fel a műsort, hogy legyen kicsit ez is az is, most inkább a népi vonal van, de amint említettem, Baranyai Lajos pedig már a műzenéket játsza, úgyhogy mindenkinek szerintem íze és kívánsága szerint próbáltunk olyan műsort színpadra tenni, illetve elhívni, hogy mindenki megtalálja a magának kedvére valót.
2: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Island in the Sun, ez volt a Weezer slágere, és nálunk is süt a nap, 23-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de alapvetően egyébként néha intenzívebben megnövekszik a felhőzet felettünk, és össze is zár, egy kis szél fúj, és most ilyen nagyon változékony a délutánunk, de emelkedik a hőmérséklet. A közeli Muraszombatban, ahol intenzíven süt a nap, 28 fokot mutatnak a hőmérők, még lent a tenger melléken sincs ilyen meleg, és hogy miért nincs lent Portorosban ilyen meleg, azért, mert oda megérkezett a zivatar. Jelentős mennyiségű csapadékkal, záporokkal, zivatarokkal csapott le a kettős front, és ott nagyjából 5 fokot azonnal esett is a hőmérséklet. Portorosban jelenleg 26 fok van, és ahogy említettem, zivataros a délután, de több helyütt az országban újra összezárt a felhőzet, talán még Muravidékhez alól kivétel, másutt az országban jobbára felhős az ég, és átlagban 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Ha van még kinti munka, akkor mindenképpen érdemes most ezeket beiktatni, hiszen az időjárás a következő órákban bármikor fordulhat csapadékosabbra. A meteorológusok szerint több hullámban érkezik majd a nap folyamán, egészen holnap reggelig változatosan és változó mennyiséggel érkezik az eső. Van, ahol hirtelen lezuduló nagy mennyiségre lehet számítani, van, ahol éppen csak szemerkélni fog, de mindenképpen a kettős frontnak most ez a hozadéka, holnap reggel viszont megszűnik a csapadék, és holnaptól újra visszatér a kánikula és a tartósan napos időjárás. Mi pedig visszatérünk a zenékhez. A Larry Hagman fog most zenélni, itt lesz hamarosan az Acoustic Loops, aztán jön Dallos Bogi, a Váradi Renato. Na, Váradi Renato és csapata Gitánóval. És ha már említettem őket, akkor a mai naphoz mindenképpen kapcsolódik szervesen az Oscar-díjas kót színész, az első és sokak szerint legikonikusabb James Bond, mert hogy 1930-ban született a mai napon Sean Connery.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

Összefort kettőnk sorsa, csak te meg én. Az iminti dalt követően jön még Geszti Péter és Váci Eszter, aztán majd a hét zeneszáma. 16 órakor pedig friss hírekkel várja majd önöket Jobbá Klára, délutáni hírszerkesztő. Gyorsan egy picit a mai napra azért fókuszáljunk, hogyha nincs még esti programjuk, akkor mindenképpen érdemes kihasználni az etnoesteket itt Lendván. A nyári esték program sorozat, a Vinárium Fesztivál ezekkel az etnoestekkel folytatódik. Ma magyar etnoestre várják az érdeklődőket 19 órától, és bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz a kinti programhoz, mert a szabadtéri színpad környékén lesz a program, mert hogy nem csak fellépők lesznek, hanem azért a magyar gasztronómia is terítékre kerül. Ez egy ma esti program. Aki pedig foci meccset nézne, ma, holnap, illetve csütörtökön rendezik a szlovén labdarúgó kupa első fordulóját. Ma 19 órakor a Turnise Hosszúfalu mérkőzéssel kezdődik a forduló. Várják a szurkolókat. Mi pedig önöket még egy kis játékkal a Facebook oldalunkon, amihez 17 óráig, tehát délután 5 óráig még tudnak csatlakozni. Kizárólag a Facebookon tudnak játszani velünk. A Vinárium Fesztiválhoz kapcsolódik a mai kérdés is. Kommentben adják meg a választ, és 17 óra 30 perc után lesz a sorsolás, úgyhogy érdemes játszani velünk értékes nyereményekért. Irány a Facebook oldalunk is, és természetesen itt az éteren keresztül is jövünk. Most Geszti Péter, Váci Eszter közös dalával, és aztán a hét zeneszámával. A hírek után a következő órában pedig természetesen sok mindenről szó lesz, de hogyha a legfontosabbakat akarják tudni, akkor az ökopercek várja majd önöket 4:45-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhat óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A nyári szünet után a szlovén parlament képviselői rendkívüli üléssel indították a parlament munkáját. Ezen az ülésen döntenek a szociális segélyekről, az RTV járulék eltörléséről és a külföldiek szavazati jogáról szóló konzultatív névszavazások kiírásáról. A rendeletek megerősítésével az országgyűlés kitűzi a népszavazások időpontját, úgy tűnik ez október 11-e lesz. Eközben az ellenzék az alkotmányossági felülvizsgálat lehetőségét vitatja meg. A koalíciós pártok és a Resznica által benyújtott három témáról szóló konzultatív népszavazások kiírására vonatkozó javaslatokat az illetékes szakmai bizottságok már megvitatták és zöld utat adtak nekik. Mélyponton van az amerikai elnök támogatottsága. A Reuters által készített felmérés szerint az amerikai elnök Iránnal vívott háborújának amerikai támogatottsága a konfliktus első napjai óta soha nem látott mélypontra zuhant vissza. A négynapos közvéleménykutatás szerint az amerikaiak mindössze 31%-a támogatja az Irán elleni amerikai katonai fellépést. Márciusban ez az arány még 37% volt. A visszaesés egyik legfontosabb oka, hogy Trump saját politikai táborában is kevesebben állnak a konfliktus mögött. Orosz fenyegetés miatt már Izland is változtatna több tíz éves védelmi politikáján és fegyverkezni kíván. A kezdeményezés támogatói nem kötelező sorkatonaságban gondolkodnak, hanem önkéntes szolgálatra építenének. A terv szerint a megfelelő kiképzés, a fizetett szolgálat és a válsághelyzetekre való felkészülés kerülne előtérbe. A szükséges fejlesztések finanszírozására mintegy 453 millió eurónak megfelelő összeget említenek, amelyet állami költségvetési átcsoportosításokkal teremtenének elő. Orosz hírügynökségi hírek szerint egy amerikai Boeing C-17A Globemaster 3 típusú katonai szállító repülőgép szállt le Moszkvában. A légiforgalom online nyomon követő rendszereinek adatai szerint a gép Washingtonhoz közeli Andrew légibázisról szállt fel, és Riga érintésével helyi idő szerint 10 óra körül landolt az orosz repülőtéren. A RIA Novosti hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az Andrew bázisról indult Donald Trump elnöki repülőgépe és más magasrangú amerikai kormánytisztviselők repülőgépei is. A szlovén női röplabda válogatott energikusan kezdte az európai bajnokságot, és az első két mérkőzésen nagyon jó játékot mutatott. Könnyen győzték le német ellenfelüket, és a világ egyik legjobb válogatottjával, Törökországgal is megmérkőztek. Egy pihenő nap után ma, 18 órakor, az A csoportban következő kiváló ellenfelükkel, a lengyel csapattal találkoznak.
2: Időjárás.
1: Ma délután változóan felhős lesz felettünk az ég, továbbra is előfordulhatnak helyi záporok és viharok, amelyek gyakrabban lesznek Nyugat- és Közép-Szlovéniában. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között lesz, estére a légkör lecsillapodik. Holnap ugyan napközben derült lesz az ég, de reggel

0: Több helyütt kötfoltok alakulnak majd ki. A reggeli hőmérséklet 11 és 17, a maximum hőmérséklet pedig 25 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék szerte, száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom.

0: tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Legutóbb arról beszéltünk, hogy ez a nyár egy határvonalat húzott meg, és hogy alapjaiban kell újra gondolnunk, mit tekintünk normálisnak. Most nézzük meg, mit jelent ez a gyakorlatban. De mielőtt belevágnánk a konkrét dolgokba, tegyünk fel néhány kellemetlen kérdést magunknak. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Próbáljuk meg jelenlegi életünket, az utódaink, a gyerekeink szemszögéből 20-30 évvel későbbről nézni. Egy csomó dolog, amit ma teljesen normálisnak tartunk, hirtelen felelőtlennek, sőt, kicsit abszurdnak fog tűnni. Normális, hogy tisztított ivóvízzel öntözzük a bázsitot, vagy töltjük fel a kerti medencét, miközben ugyanabban a hónapban vízkorlátozásról beszélünk. Normális, hogy rövidre nyílt angol bázsitszerű gyepet tartunk fenn az udvaron, ami nyáron minden csepp vizet felszív, csak azért, mert szép zöld. Normális, hogy a világ másik feléről idehozott zöldségeket, gyümölcsöket veszünk a boltban. Normális, hogy a konyhánkban semmi sincs, ami egy váratlan, néhány napos fennakadást kibírna, mert megszoktuk, hogy a bolt mindig ott van nyitva, tele polcokkal. Normális, hogy a házunk úgy van építve, szigetelve, mintha a klíma soha nem változna, miközben mindenki tudja, hogy változik. Ezek nem morális ítéletek akarnak lenni, inkább annak a jele, hogy a szokásaink egy olyan korszakból maradtak ránk, amelyik lassan véget ér. Nézzük végig, mi mindent tehetünk ez ellen. Kezdjük a víznél és az élelmiszernél. Ha most körülnéznek a kertjeikben, vajon van-e olyan felület, ahonnan az esővíz egyszerűen csak lefolyik a csatornába, ahelyett, hogy összegyűjtenék? Az esővízgyűjtés nem luxus, hanem alapvető tartalékolás, és nem csak locsolásra, hanem tudatosan ivóvíztartalék szemlélettel is érdemes rágondolni. A kerti öntözésnél a szórófejes locsolás helyett csepegtetőrendszer, mulcsozás és kizárólag napkelte vagy napnyugta idején történő öntözés sokszorosára növeli a víz hatékonyságát. Erről is sokat beszéltünk már. Na és ha már a pázsitnál tartunk, tényleg szükségünk van rövidre nyílt, vízigényes angol gyepre? Vagy megbékélhetünk egy száraz, kavicsos, cserjés, szárazságtűrő növényekkel beültetett kertrésszel, ami nyáron is zöld marad, öntözés nélkül. De mi a helyzet azokkal, akiknek nincs kertjük? Egy társasházi lakásból erkélyről nézve mindez távolinak tűnhet, pedig itt is van mit tenni. Az erkélyen elhelyezett kisebb esővízgyűjtő edény cserepes növények öntözésére bőven elég lehet. A zuhanyzás vagy mosogatás közben feleslegesen lefolyó, még tiszta víz egyszerűen felfogható egy vödörben, és felhasználható öntözésre vagy takarításra. Ezt nevezik szürke vízhasznosításnak. És társasházi körülmények között is működik, minden nagyobb átalakítás nélkül. Ha van rá lehetőség, érdemes a közös képviselőnél felvetni egy társasházi esővízgyűjtőrendszer kialakítását, ami a közös kert vagy a virágládák öntözését oldhatja meg. És ha nincs saját kertünk, egy közösségi kert tagsága is jó megoldás lehet. Ez sok településen már elérhető, és pont azt a fajta tudást és tartalékot adja, amiről ma beszélünk. Aztán itt van két dolog, amiről ritkán esik szó, pedig pont ide kívánkozik. A kerti tó és a medence kérdése. Egy jól megtervezett természetes kerti tó, növényzettel, élővilággal nem csak esztétikus, hanem valódi mikroklímát teremt. Csökkenti a környező levegő hőmérsékletét, élőhelyet ad rovaroknak, madaraknak, és szükség esetén akár locsolásra is felhasználható belőle a víz. A hagyományos, klórozott úszómedence viszont ennek szinte az ellentéte. Rengeteg vizet igényel a feltöltéshez, folyamatosan párolog, vegyszereket kell hozzáadni, és a szezon végén le kell engedni. Létezik viszont egy köztes megoldás, amiről érdemes tudni. Az úgynevezett természetes fürdőtó, ahol nincs klór, hanem egy külön növényzónás, sásos, nádasos rész tartja tisztán a vizet, pontosan úgy, ahogyan egy kerti tóban a természet is megoldja ugyanezt. Persze felmerül egy még alapvetőbb kérdés. Ha valaki most gondolkodik egy nagyobb kerti beruházáson, biztos, hogy a medence a legjobb választás. Egy föld alatti víztartály, ami az esővizet gyűjti össze nagy mennyiségben, sokkal többet ér. egész évben használható locsolásra, vészhelyzet esetén tartalék vízforrás, és nem igényel folyamatos vegyszerezést vagy cserét. Ez persze nem annyira látványos, mint egy csillogó medence, de éppen ez a fajta gondolkodás az, amire most szükségünk lenne. A hasznosság a látvány elé kerül. Másik fontos témánk az élelmiszerek. Ha a Kárpát-medence éghajlata egyre inkább a mediterrán térségekére hasonlít, miért is ragaszkodunk olyan növényekhez, amelyek egyre nehezebben bírják a nyarainkat? A füge, a gránátalma és sok más korábban egzotikusnak számító gyümölcs viszont egyre inkább megterem nálunk. Érdemes velük kísérletezni. A zöldség és gyümölcs tartósításáról, a befőzésről, aszalásról, fagyasztásról korábbi adásainkban már részletesen beszéltünk. De mi a helyzet a többi alapélelmiszerrel? Gondoltak már arra, hogy a liszt, amit a konyhaszekrényben tartunk, hónapokon belül megromolhat, dohosodhat, ha nem megfelelően van tárolva? Hűvös, száraz, légmentesen zárható edényben sokkal tovább eláll, és aki komolyabban gondolkodik tartalékolásban, annak érdemes inkább a gabonát, a búzát, a rozsot tárolni szemesen, nem lisztként, mert az szinte korlátlan ideig eláll. Ehhez pedig egy házi, akár kézihajtású malom is elég, amivel frissen őrölhetünk lisztet, amikor szükségünk van rá. A hús esetében a legrégebbi módszerek ma is működnek. A füstölés, a sózás és a szárítás mind olyan eljárások, melyek hűtés nélkül is biztonságosan tartósítanak. Az éléskamrában ezen kívül érdemes lehet tartani szárított ételeket, levesporokat, tartós tésztát, rizst, hüvelyeseket, olajat, sót, cukrot. Ezek mind hónapokig, akár évekig eltarthatók, és pont azok az alapanyagok, melyekből egy hosszabb fennakadás idején is lehet főzni. A kovászos kenyér jóval tovább eláll, mint az élesztős. De a legegyszerűbb megoldás, ha van otthon liszt, kovász vagy élesztő, és tudjuk, hogyan kell magunknak megsütni. Ez olyan alaptudás, ami generációkon át magától értetődő volt, és most bizony újra azzá válhat. Következő adásunkban megyünk tovább, hiszen van még bőven tennivalónk a felkészüléshez. Addig is jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Vladó Kreszlin zenélt, énekelt az imént, 16 óra 28 perc van. Lendván visszaesett egy picit a hőmérsékletbe, felhősödött az ég, de nem csak nálunk, hanem az ország nagy részére most már ez jellemző. Továbbra is Portorosban zivatar van, még mindig esik az eső, 23 fok, de elkezdett esni az eső Novogorica térségében, sőt a fővárosban, Ljubljanában is már szemerkél az eső. Nagyjából 20 és 25 fok körül alakulnak most a délutáni maximumok, Muraszombatban viszont még 28 fokot mérnek, Lendván pedig 22 fok van, jobbára felhős most az ég felettünk. Egyébként a következő órákra egészen reggelig folyamatosan mutatja az esőt, szórt jelleggel, tehát nem mindenhol lesz csapadék, viszont az erős változékonyság a gyakran megnövekvő felhőzet bárhol okozhat kisebb esőket, záporokat, vagy akár, mint a Portorosban, több óráig tartó zivatarokat, kiadós esőzéseket is. Egy nagyon erőteljes kettős front van felettünk, ez okozza ezt az menti változást, de csak tulajdonképpen 24 órára, mert a mostani prognózis szerint holnaptól visszatér a nyárias időjárás és a sok napsütés, ami azt jelenti, hogy általában a visszatérő kánikula 30 fokot, vagy a fölötti értékeket jelent, és napról napra erősödő felmelegedést, a gyenge front után újra szárazabb léghullámok érkeznek fölénk, és gyakorlatilag egy pillanat alatt ismét berobban a forróság, de az sem marad sokáig, átmeneti lesz a 35 fok, hiszen a hétvégére egy újabb csapadékzóna érkezését jósolják a meteorológusok. Ami viszont még a következő napokban vár ránk, az egy részleges, de igen látványos holdfogyatkozás, és ezzel párosul a nyár utolsó teli holdja. Ez péntek hajnalban lesz érdemes majd figyelni, és péntek hajnalban kell majd korán kelni. Nekem ez könnyen megoldható lesz. 93%-os holdfogyatkozás lesz ugyanis megfigyelhető. Különleges égi jelenségben lesz részünk, ugyanis ez lesz a nyár utolsó teli holdja, ami éppen a föld árnyékába kerül majd, így részleges holdfogyatkozás lesz megfigyelhető. Egészen pontosan hajnali 3 óra 24 perckor indul ez a holdfogyatkozás, amikor a hold belép a föld félárnyékába. Ez a szakasz még alig lesz észrevehető szabad szemmel. Igazán látványossá 4 óra 33 perctől válik a dolog, amikor a hold már csak 12,5 fokos magasságban jár majd a nyugati égbolton, és ekkor kezdődik meg a részleges fogyatkozás. A legszebb látvány, és szerintem ez már mindenki számára talán könnyű ebben elérhető, 5 óra 20 perckor lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az a lényeg, hogy narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. És 5 óra 59 perckor le is nyugszik a hold, ezért a megfigyeléshez érdemes akadálymentes területet keresni, magasabban fekvő helyszínt. Egy biztos, hogy a világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később csak távcsővel lehet látni ezt a jelenséget. Viszont aki mindenképpen biztosra akar menni, 5 óra 20 perc és 5 óra 59 perc közé kell tenni a megfigyelést pénteken hajnalban, részleges holdfogyatkozás, ami akár egy teljesnek is mondható, hiszen 93%-os lesz, és ráadásul ez lesz a nyár utolsó teli holdja. Érdemes egy kicsit figyelni az égboltot is. Most meg ránk figyelni, mert hogy Kon Zsuzsával jövünk, Charlie-val, Follow the Flow-val, és hamarosan a Heaven Street 7-nel.

Sajnálom, ez volt a Heaven 37 slágere. Hát akik teljesen függetlenek, azt gondolom, hogy azok is valahol keresik a párjukat a világban, és nagyon nehéz talán közös vonású partnerre bukkanni. Egy biztos, hogy van valahol a nagyvilágban egy Tinder pap, egy Tinder atya, és így híresült el Fernando Cuevas. Ő Spanyolországban, Valencia tartományban él, és úgymond dolgozik, római katolikus papként, és az Opus Dei tagja. Azért kapta ezt a becenevet, és lett egyébként virághírű, mert az elmúlt 15 évben elképesztő sikerrel működött, úgymond analóg társkeresőként. Több mint 1200 egyedülálló katolikus fiatalnak segített házastársat találni. Bár őt a sajtó nevezte el Tinder papnak, a módszereinek egyáltalán nincs köze az ismert Tinder algoritmushoz. Az ő eljárása meglehetősen egyszerű, mégis nagyon hatékony. Szigorú feltételeket szabott, csak olyan 25 év feletti fiatalok jelentkezését fogadja, akik minden vasárnap járnak misére, komolyan veszik a hitüket és elkötelezettek a házasság iránt. Természetesen van kérdőív is. A jelentkezőknek WhatsAppon küld egy kérdőívet, ebben rákérdez a korukra, magasságukra, tanulmányaikra, érdeklődési körükre és arra, hogy mennyire aktívak az egyházi életben. És hogy hogyan folytatódik a meccs folyamata? Miután átnézi a profilokat, a szerinte összeillő embereknek elküldi a másik adatlapját és a fényképét, és hogyha kölcsönös a szimpátia, akkor megosztja a telefonszámokat, hogy a felek személyesen is találkozhassanak. Nagyon fontos szabály nála, hogy a feleknek egy városban kell élniük, mert szerinte a távkapcsolatok nagyon ritkán működnek, és egyébként az elmúlt 15 év őt igazolta, hiszen a statisztikája rendkívüli. Az általa összehozott több mint 1200 házasságból, több száz házasságból eddig egyetlen egy sem végződött válással. A hírneve miatt pedig már nem csak Spanyolországból, hanem Dél-Amerikából és Európa számos országából rengetegen keresik meg. Így egy segítőtársat is be kellett vonnia ebbe a munkába, viszont ezzel a tevékenységével virághírű lett a spanyol katolikus pap, úgy hívják, hogy Fernando Cuevas.

Ellen Henderson és Kygo és egy közös dal. Na de aki most jön, egy igazi ikon a zenében, ráadásul ma ünnepli 72. születésnapját, úgy hívják, hogy Declan Patrick McManus. De azt mondom, hogy Elvis Costello, akkor biztosan jóval többen ráismernek. Ő egy fantasztikus zenész, aki pont attól különleges, hogy merte vállalni, hogy mindig kiszámíthatatlan a pop történelem, úgyhogy ő alkalmazkodott, így a zenei világban teljesen egyedülállónak minősül és különlegesnek, hiszen gyakorlatilag nagyon sokféle stílusban alkotott, a punktól a new wave-en keresztül, a countryig, a komoly zenéig, a jazzig és a popig, minden megtalálható a dalaiban. Szokták mondani, ő a zeneipar egyik legélesebb tollú szövegírója, ráadásul 72 évesen is aktívan koncertezik, hiszen pont benn van most egy világkörüli turnéban, az európai szakaszok már a nyár elején lezajlottak, szeptember elején kezdődik az észak-amerikai őszi turnéja, nagyon sok helyütt megfordul, és egy nagyon különleges jótékonysági koncertre is készül majd novemberben, de hogy ő mitől érdekes? Hát azért, mert összetéveszthetetlen védjegyekkel rendelkezik, különleges, feszült ének hangja van, és hát a legnagyobb streaming és világslágert hozta össze. Bár sokan tőzsgyökeres Costello dalnak hiszik a She című felvételt, valójában egy feldolgozás. Mégis Elvis Costello a Sztárom a párom című Julia Roberts és Hugh Grant romantikus film betétdalaként énekelte fel, és azt gondolom, hogy ez a dal lett a globálisan legismertebb felvétele, és ez lett a leghallgatottabb száma is Elvis Costellónak, aki éppen ma 72 éves, úgyhogy talán mi azzal stílusosan tisztelgünk előtte, hogy a születésnapján lejátszunk tőle egy dalt. Pont ezt jön Elvis Costello és a She.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A héten, csütörtökön és pénteken rendezik meg a hagyományos szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdón. Itt a diplomaták a szlovén külpolitika irányaival ismerkedhetnek meg. A kétnapos konferencián Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői tartanak előadást. A 30. konferencia díszvendége Magyarország külügyminisztere Orbán Anita lesz. Az októberre tervezett törvényhozási népszavazással kapcsolatban tegnap olyan értékelések hangzottak el, hogy az Alkotmánybíróságnak a tervezett konzultatív népszavazásokról is döntenie kellene, legfőképpen a külföldiek szavazati jogával kapcsolatban. Így nem zárják ki az alkotmányossági felülvizsgálat lehetőségét, és az erről szóló végleges döntés ma kerülhet kihirdetésre. Elszabadulhat a gazdasági háború, Kína válaszlépésekkel fenyegeti az Egyesült Államokat az iráni szankciók miatt. A Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter által tegnap bejelentett büntető intézkedések egyelőre hongkongi székhelyű cégeket céloznak, a szárazföldi kínai pénzintézeteket azonban még nem érintik. Az intézkedések hátterében az áll, hogy Kína vásárolja meg az iráni kőolaj mintegy 90%-át, így bármilyen komolyabb szankciós lépés közvetlenül Pekinget sújtaná. A Franciaország déli részén pusztító forgószélnek 39 sérültje van. A helyi hatóságok szerint a szél körülbelül 300 lakóházat rongált meg. A sérültek közül két ember állapota súlyos. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállást biztosítanak. A régióban lévő Aude prefektúra pedig azt közölte, hogy a hétfői forgószél miatt továbbra is mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése, beleértve a megrongálódott épületek állapotát, jelenleg is tart. Az LL Grossi szlován férfi kézi labdázói az elmúlt szezonban messze elmaradtak a maguk elé kitűzött céloktól. A ljubljanai csapat az új szezonban az Európai Ligában is versenyez. Ellenfeleik a magyar Tatobánya, az izlandi Valur és a dán Morsti. Az első mérkőzés szeptember 29-én vár rájuk, amit Magyarországon kellene megnyerniük.
2: Időjárás.
1: Holnap napközben derült lesz az ég, de reggel több helyütt ködfoltok alakulnak ki. A reggeli hőmérséklet 11 és 17, a maximum hőmérséklet pedig 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Ádámot meg az Évát, hát róluk szólt az iménti Zanzibár dal, Terecskei Rita énekelt, és most 4,5 perccel vagyunk 17:30 után. Hát nálunk megjelentek a nagyon komor sötét felhők, kicsit fenyegetően esőt sejtetően, de ez a fenyegető felhő bárcsak adna esőt, mert hogy arra most nagy szükség lenne. Hát nyilván, aki mondjuk a tetőn dolgozik, és tetőcsere van, ők nem örülnének ennek, de bízunk benne, hogy ha most nem is, éjszaka azért kapunk egy szép kis öntözést. Erre viszont nagy szükség lenne. Viszont lent a tengermelléket rendesen öntözi a zápor és az ivatar, mert hogy órák óta esik lent Portorosban. Tehát akik most nyaralnak, ők egy esős délutánt fognak átvészelni, és alacsonyabb a hőmérséklet, mint itt fönt nálunk Muravidéken. 22 fok van jelenleg egyébként lent van, és most, ahogy említettem, jobbára felhős az ég. Ugye azt is tudják már a rendszeresen minket hallgatók, hogy hétfőtől elindult a Vinárium Fesztivál nyereményjátékunk, és a mai kérdés ugye egy kis lendvai helyismerettel párosult. Az volt a kérdés, hogy hány ország területére nyílik kilátás a Vinárium kilátóból. Kommentben kellett megírni a helyes választ. 12 és 17 óra között érkezett helyes válaszokat tudjuk figyelembe venni. A nyeremény pedig ezúttal egy családi belépő a Vinárium kilátóba. 17 óra 30 perckor hamarosan sorsolni is fogunk. Egyébként a játékszabályzatot megtalálják a Facebook oldalunkon, emellett a kiírás mellett, és ha én jól látom, hát több mint 200-an jelentkeztek erre a játékra, úgyhogy én a sorsolást a számítógépre fogom bízni, és hát egy valaki nagyon fog örülni ennek a családi belépőnek a Vinárium kilátó toronyba, de nagyon jó olvasgatni egyébként a kommentekben, hogy nagyon sokan, akár messziről jöttek is, jártak már itt Lendván, és felkeresték a Vinárium kilátót, de igen, minden évszakban egy picit más arcát mutatja, és aki egyszer járt itt, az nem jelenti azt, hogy mindent látott, hiszen maga a panoráma is egészen fantasztikus. Na de, hogy mi a helyes választ, az 17:30 fogom elmondani, addig egy kis izgalom jöhet, meg némi zene, aztán hamarosan sorsolunk. Dániel Fion a Parnograsztal és a Boldog Igazán című dalukkal, és itt lesz hamarosan Des meg Ásós Attila.

0: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagot, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

0: Te vagy az életem énekelte, Ásós Attila pacsírta, és ugye említettem, hogy fél hat után sorsolunk, és én úgy döntöttem, hogy a számítógép fog most sorsolni, mert hogy még kora délután úgy gondoltam, hogy mindenki nevét fölírom egy kis cetlire, aztán majd sorsolok, de azért 250 nevet fölírni kicsit sok lenne. Ennyien regisztráltak ugyanis a Vinárium játékra és a Muravidéki Magyar Rádió közös játékára. A Vinárium Fesztivál nyereményjáték második napjánál tartunk, és egy nagyon könnyű kérdést kaptak szerintem ma, talán emiatt is sok válasz érkezett. Az volt a kérdés, hogy hány ország területére nyílik kiáli kilátás a Vinárium kilátóból. A helyes választ kellett kommentben megírni, a nyeremény pedig egy családi belépő a Vinárium kilátóba. 17 óráig beérkezett helyes megfejtéseket vettük figyelembe, és ha már a kérdésre a válasz, egyébként szerintem kivétel nélkül mindenki helyes választ adott, hiszen a Lendvai Vinárium kilátó toronyból tiszta időben összesen 4 országba lehet ellátni. A Lendvahegyen álló 53,5 méter magas építmény tetejéről lenyűgöző, és ez a szép, hogy 360 fokos panoráma nyílik a környező országok tájaira, tehát Szlovéniára, ahol egyébként a torony is található, Magyarország, Horvátország és Ausztria. A legfelső kilátó szintre a látogatók választhatnak egy kényelmes liftezést, vagy felmehetnek a 240 fokból álló lépcsősoron is. Hogyha tervezik a látogatást, akkor természetesen a nyitvatartásról, a jegyárakról a Vinárium Lendvai hivatalos oldalán tudnak tájékozódni. De hadd meséljek még erről a különleges kilátóról, ami nem csak itt egyedülálló, hanem Európában is, és érdemes jól figyelni, hiszen a következő napokban is lesznek majd kérdések, amire várjuk a helyes választ. Ugye a Vinárium kilátó torony nem csak a magassága, hanem valóban a földrajzi elhelyezkedése és az építészeti megoldásai miatt is igazi unikumnak számít Európában. Egyrészt 4 ország egyetlen szempillantás alatt, világviszonylatban és európai szinten is rendkívül ritka, hogy egyetlen pontból 4 különböző ország, Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Ausztria tájait is megcsodálhatjuk. A határmenti elhelyezkedés miatt a végtelen kilátás pontjaként is emlegetik a Vinárium kilátó tornyot. Nagyon különleges, egy hiperboloid építészetnek lehetünk a szemtanúi, hiszen a kilátó formája és szerkezete szemet gyönyörködtető mérnöki munka. A vázát forgási hiperboloidot ábrázoló acélrudak adják, ami modern és egy nagyon elegáns megjelenést kölcsönöz neki, emiatt az itt élők és a turisták gyakran csak Muravidék Eiffel tornyaként utalnak rá, vagy így emlegetik. És valóban Szlovénia legmagasabb kilátó tornyával büszkélkedünk mi, a maga 53,5 méteres magasságával, ez Szlovénia legmagasabb ilyen jellegű építménye, mivel a tengerszint felett 302 méter magasan elterülő Lendva-hegyen áll, a tényleges kilátás még lenyűgözőbb. És itt vagyunk a Pannon-tenger szőlőskertjeinek ölelésében, hiszen a torony közvetlenül a festői lendvai borvidék lankás szőlő ültetvényei között magasodik ki. A gasztronómiai élmény is garantált, a földszinten és a torony lábánál, ugye kis faházak találhatók, itt a fehér helyi borokat meg lehet kóstolni, és természetesen a muravidéki specialitásokat is ki lehet próbálni, mint például a gibanica, a dödölle, a helyi langaló. Szóval érdemes ellátogatni ebbe a kilátóba, és most egy család esélyt kap arra, hogy ezt ingyenesen megtehesse. Ugye, hogyha helyesen válaszoltak a mai kérdésre, hogy hány országba nyílik kiállítás, hány országra nyílik kilátás a Vinárium kilátóból, akkor egy a helyes válasz a 4 volt, azt is elfogadjuk, hogyha valaki csak azt írta, hogy 4, de nagyon sokan kiírták egyébként Szlovénia, Magyarország, Ausztria és Horvátország. És hát a 250-ből most egy valaki elviheti a nyereményt, és a számítógép Huzianné Dékmár Szilvia nevénél állt meg, aki természetesen helyes választ adott, úgyhogy Szilviának és családjának gratulálunk, a nyereményét átvejti itt a szerkesztőségben, vagy akár kérésre postázzuk is, és bármikor el lehet látogatni ebbe a gyönyörű kilátóba, és lehet élvezni a csodás panorámát, a lendvai friss levegőt, a hegyi levegőt, és természetesen most még lesz jó idő, úgyhogy érdemes talán ezt az időszakot választani. Ráadásul a közelében van egy jó kis zipline pálya, úgyhogy ha gyerekekkel érkezik a család, akkor ezt a kötélpályát is ki lehet próbálni. Apropó kötélpálya, holnap, holnap után és pénteken is lesz a Facebookon játékunk, és akár még a drótkötélpályán való lecsúszáshoz is lehet belépőket nyerni, szóval még van 3 nap, és 3 esély arra, hogy aki most lemaradt, az a következő napokban akár nyertesként kikerülhet. Szóval holnap ugyanígy déltől a Facebook oldalunkon megjelenik majd az újabb kérdés, érdemes ránk hangolódni a Facebook oldalunkon is. Szilviának, Huzianné Dékmár Szilviának gratulálok, köszönjük szépen, hogy velünk játszott, és a további 249 próbálkozónak is köszönjük szépen, hogy velünk játszottak. Tegyék ezt holnap déltől is. Legyen csodás, szép délutánjuk.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

én, szeretek én egy Isten asszonyt, egy szám kiűzött Istennőt, a szabadságot, fájdalom, hogy

Ez volt a Bar Republic slágere Freddyvel, az Imago Mundival jövünk meg Kollányi Zsuzsival. Hát szűk negyed óra, aztán hírösszefoglaló, Jobbágy Klárával várjuk Önöket, tartsanak velünk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm délutáni

0: főbb híreink, most következzenek a részletek. Az országgyűlés ma tárgyalja, hogy konzultatív népszavazást írjanak-e ki az RTV járulék kötelező fizetésének eltörléséről.
1: A koalíció úgy véli, hogy a polgároknak joguk van kifejteni álláspontjukat a járulékfizetéssel kapcsolatban. Az ellenzék azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a járulékot eltörlik, a finanszírozás a jelenlegi politikától függ majd. Alenka Jeráj, az SZDSZ képviselője, a javaslattevő nevében elmondta, hogy a média használati szokások jelentősen megváltoztak, és a polgárok számos programon, közösségi hálózaton és platformon keresztül férnek hozzá az információkhoz és egyéb tartalmakhoz. Ezért az SZDSZ úgy véli, hogy helyén való, ha a választók döntenek arról, hogy továbbra is fizetni kívánják-e az RTV járulékot. Szerinte a járulék eltörlése nem jelenti a szlovén rádió és televízió megszüntetését. A járulék eltörlése után egy másfajta finanszírozási rendszer kell létrehozni, amely biztosítja az RTV stabil működését, jelentette ki Jeráj. A Resznica párt elnöke Zorán Stevanovic a parlamenti csoport nevében elmondta, hogy a népszavazás nem az RTV ellen, hanem egy igazságosabb és felelősségteljesebb rendszerért szólt. Nem azért, hogy elhallgattassák, hanem hogy világosan hallható legyen azok hangja, akik mindezt fizetik, jelentette ki felszólalásában Stevanovic, majd így folytatta. A népnek kell döntenie, a nemzetgyűlésnek pedig tiszteletben kell tartania az akaratukat, és felelősségteljesen kell kezelni a törvényt.
0: Az októberre tervezett törvényhozási népszavazással kapcsolatban tegnap olyan értékelések hangzottak el, hogy az Alkotmánybíróságnak a tervezett konzultatív népszavazásokról is döntenie kellene, legfőképpen a külföldiek szavazati jogával kapcsolatban.
1: Így nem zárják ki az alkotmányossági felülvizsgálat lehetőségét, és az erről szóló végleges döntés ma kerülhet kihirdetésre. A népszavazási törvény ugyanis kimondja, hogy az országgyűlés konzultatív népszavazást írhat ki, mielőtt végleges döntést hozna egy adott kérdésben. Az országgyűlés a mandátuma kezdetén már jóváhagyta a helyi választásokról szóló törvény módosításait, amelyek a külföldiek helyi választásokon való szavazati jogának megvonását irányozza elő. A törvény még nem lépett hatályba, de szeptemberben megkezdődik az aláírásgyűjtés a törvényhozási népszavazáshoz.
0: A héten, csütörtökön és pénteken rendezik meg a hagyományos szlovén diplomáciai konferenciát Akrány melletti Brdón.
1: Itt a diplomaták a szlovén külpolitika irányaival ismerkedhetnek meg. A kétnapos konferencián Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői tartanak előadást. A 30. konferencia díszvendége Magyarország külügyminisztere Orbán Anita lesz. Ez a konferencia lesz az első azóta, hogy Kaiser miniszter átvette a diplomácia vezetését. Megbízatása kezdetén külpolitikai céljai közül kiemelte a szomszédos országokkal való együttműködést. Mint kijelentette egy júliusi interjújában az STA-nak, a szomszédos országokkal való kapcsolatok a legfontosabbak. Ebben a meglehetősen bonyolult geopolitikai globális helyzetben a szomszédokra lehet a leginkább támaszkodni.
0: Ennyit itthonról. Most nézzük, mi történik a nagyvilágban. Mélyponton van az amerikai elnök támogatottsága.
1: A Reuters által készített felmérés szerint az amerikai elnök Iránnal vívott háborújának amerikai támogatottsága a konfliktus első napjai óta soha nem látott mélypontra zuhant vissza. A négynapos közvéleménykutatás szerint az amerikaiak mindössze 31%-a támogatja az Irán elleni amerikai katonai fellépést. Márciusban ez az arány még 37% volt, a hónap elején pedig 34%. A visszaesés egyik legfontosabb oka, hogy Trump saját politikai táborában is kevesebben állnak a konfliktus mögött. A republikánus válaszadók 69%-a támogatja az Irán elleni háborút, miközben márciusban még 77%-uk helyeselte az amerikai katonai fellépést. Trump azzal indokolta az amerikaiaknak a háborút, hogy arra azért van szükség, hogy megakadályozzák Teheránt egy nukleáris fegyver kifejlesztésében. A konfliktus február 28-án kezdődött, és azóta is tart.
0: Elszabadulhat a

0: Gazdasági háború, Kína válaszlépésekkel fenyegeti az Egyesült Államokat az iráni szankciók miatt.
1: Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok kiterjeszti az Irán elleni másodlagos szankciókat a kínai vállalatokra. A figyelmeztetés a Financial Times szerint különösen kényes pillanatban érkezett, alig egy hónappal a tervezett Trump-Xi csúcs találkozó előtt. A Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter által tegnap bejelentett büntető intézkedések egyelőre hongkongi székhelyű cégeket céloznak, a szárazföldi kínai pénzintézeteket azonban még nem érintik. Az intézkedések hátterében az áll, hogy Kína vásárolja meg az iráni kőolaj mintegy 90%-át, így bármilyen komolyabb szankciós lépés közvetlenül Pekinget sújtaná.
0: Orosz fenyegetés miatt már Izland is változtatna több tíz éves védelmi politikáján, és fegyverkezni kíván.
1: Izland a NATO egyetlen olyan tagállama, amelynek nincs saját hadserege, légiereje vagy haditengerészete. Most azonban egyre komolyabban vizsgálja saját védelmi képességeinek megerősítését. A változó biztonsági helyzet, az orosz katonai aktivitás és az Észak-Atlanti térségben, valamint az északi sarkvidék növekvő stratégiai jelentősége miatt az országban ismét felerősödött a vita arról, szükség van-e önálló fegyveres erőkre. A kezdeményezés támogatói nem kötelező sorkatonaságban gondolkodnak, hanem önkéntes szolgálatra építenének. A terv szerint a megfelelő kiképzés, a fizetett szolgálat és a válsághelyzetekre való felkészülés kerülne előtérbe. A szükséges fejlesztések finanszírozására mintegy 453 millió euróra megfelelő összeget említenek, amelyet állami költségvetési átcsoportosításokkal teremtenének elő.
0: Orosz hírügynökségi hírek szerint egy amerikai Boeing C-17A Globemaster 3 típusú katonai szállító repülőgép szállt le Moszkvában.
1: A légiforgalom online nyomon követő rendszereinek adatai szerint a gép a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével helyi idő szerint 10 óra körül landolt az egyik orosz repülőtéren. A RIA Novosti hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az Andrews bázis indul Donald Trump elnöki repülőgépe és más magasrangú amerikai kormánytisztviselők gépei is. Erre a támaszpontra szállították augusztus elején Robert Gilman, volt amerikai tengerészgyalogost is, akit az Oroszországban hivatalos személy elleni erőszak címén ítéltek el.
0: A Franciaország déli részén pusztító forgószélnek 39 sérültje van.
1: A helyi hatóságok szerint a szél körülbelül 300 lakóházat rongált meg. A sérültek közül két ember állapota súlyos. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállást biztosítanak, a régióban lévő Audé prefektúra pedig azt közölte, hogy a hétfői forgószél miatt továbbra is mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése, beleértve a megrongálódott épületek állapotát, jelenleg is tart.
2: Sport.
0: Tadej Pogacsár a spanyol kerékpárverseny negyedik, mai igencsak nehéz szakaszán, amely egy közel 105 km hosszú útvonal és összesen 3000 méter szintemelkedésű. Pogacsár 50 km-re a célvonal előtt mutatta meg kivételes tudását, a verseny élére állva gyorsan lerázta magáról az összes riválisát. A szlovén női röplabda válogatott energikusan kezdte az európai bajnokságot, és első két mérkőzésen nagyon jó játékot mutatott. Könnyen győzték le német ellenfelüket, és a világ egyik legjobb válogatottjával, Törökországgal is megmérkőztek. Egy pihenő nap után, ma este 18 órakor az A csoportban, következő kiváló ellenfelükkel, a lengyel csapattal találkoznak. Az LL Grossi szlován férfi kézilabdázói az elmúlt szezonban messze elmaradtak a maguk elé kitűzött céloktól. A ljubljanai csapat az új szezonban az Európa Ligában is versenyez. Ellenfeleik a magyar Tatabánya, az izlandi Valur és a dán Morsti lesznek.
3: Időjárás.
1: Ma délután változóan felhős lesz az ég felettünk. Továbbra is előfordulhatnak helyi záporok és viharok, amelyek gyakoribbak lesznek Nyugat- és Közép-Szlovéniában. A legmagasabb napi hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, estére a légkör lecsillapodik. Holnap ugyan napközben derült lesz az ég, de reggel több helyütt kötfoltok alakulhatnak ki. A reggeli hőmérséklet 11 és 17, a maximum pedig 25 és 30 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte száraz utakon folyamatos a forgalom, az esti órákig a muravidéki autópályán mérik gyakrabban a gyorshajtókat, jótat.
0: Tisztelt hallgatóink, esti krónikánkat hallották, amelyet ma Jobbágy Klára állított össze. Hírolvasója Cseresnyi Stünde, hangtechnikusa Bencik István voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ez volt a Boldog Még című dal a Hiperkarmától, és hát a nyár vége azért még hoz sok tartalmat, meg boldogságot, meg még nyári időjárást is, most csak átmenetileg lett egy kicsit ilyen változékonyabb az idő, holnaptól újra melegedés, és azért még ez az augusztus igazán nyárias, kánikulai idővel búcsúzik tőlünk, úgyhogy akár most este is el lehet készíteni valami hűsítő finomságot, akár holnapra, vagy a következő napokra, mert hogy a nyár valahogy hozzátartozik a fagyi, azt mindenki szereti, meg talán nehezen tudunk ilyenkor ellenállni egy jó jeges kávénak, egy finom kapucsinónak, de azért a nyár egyik legnagyobb ajándéka mégiscsak a friss gyümölcsök gazdag választéka. Például az amatos málna, az áfonya, a lédús barack önmagában is tökéletes desszert, de egy kis kreativitással nagyon különleges édességeket készíthetünk belőle, és ugye jön a nagy meleg, tehát ilyenkor szerintem nem sokan kívánunk nehéz süteményeket, hanem helyette valami hűsítő gyümölcsös desszertet. Úgyhogy hoztam most néhány ötletet, akár egy családi ebéd után holnap már lehet is fogyasztani, most este pedig könnyedén el lehet készíteni, nem is igényel egyébként olyan sok időt. Hogyha van otthon méz, meg joghurt, meg gyümölcs, akkor tudnak készíteni egy jó mézes joghurtos gyümölcsös fagyit. Ez a desszert nagyon egyszerű, és egyszerű hozzávalókból is készül, és különösen jól esik valóban a nyári délutánonkon. Kell hozzá fél kiló natúr joghurt, 4-5 evőkanál méz, és aztán gyümölcs. Ha van otthon ribizli, abból egy 10 deka áfonya, 10 deka málna, de egyébként lehet variálni a gyümölcsöket. És hogy kell elkészíteni? A joghurtot simára keverjük a mézzel, a gyümölcsöket megmossuk, majd lecsepegtetjük, a gyümölcsök felét óvatosan beleforgatjuk ebbe a joghurtba, majd az egészet egy kisebb sütőpapírral bélelt formába öntjük, a maradék gyümölcsöt pedig elrendezzük a tetején. Lefedjük, és legalább 6 órára a fagyasztóba tesszük. Tálalás előtt néhány percig szobahőmérsékleten kell hagyni, így könnyebben lehet majd kiszedni az edényből, és jóval könnyebben lehet szeletelni. Ez egy joghurtos, hűsítő finomság, amit nagyon könnyű elkészíteni. Aztán ott vannak a szorbetek, amik nagyon frissítőek nyári időszakban, és kifejezetten könnyű egyébként a gyomornak is, és hogyha valóban valami üdítőre vágynak, akkor a citrom és a málna párosa mindig jó választás. Ehhez a szorbéhoz kell 4 citrom, 10 deka málna, 1 deci víz és 4 deka méz, ennyi az összetevője. A citromokat alaposan megmossuk, 2 citromhéját finoman lereszeljük, majd kifacsarjuk a levüket. A másik 2 citromot vágjuk félbe, a gyümölcshúst kanalazzuk ki, távolítsuk el a magokat, majd pürésítsük. A vízzel, a mézzel melegítsük össze, a vizet a mézzel összemelegítjük, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Hozzákeverjük a citromlevet, a reszelt citromhéjat és ezt a citrompépet is. A málnát turmixoljuk, majd azt is a keverékhez adjuk, és egy lapos edénybe öntjük, fagyasztóba tesszük, óránként érdemes egyébként egy picit átkeverni, hogy kellemesebb kanalazható állagot kapjunk, tálaláskor pedig mehet még mellé egy kis friss málna, meg mentalevél, ezzel lehet díszíteni. Aki pedig a málnát és a pisztáciát szereti, ebből is készíthetünk fagyasztott desszertet, mert hogy a málna és a pisztácia egy nagyon különleges párost alkot, ez a desszert pedig akár ünnepi alkalomra, akár hétvégére is megállja a helyét, de ha elkészítik, szerintem nem bírja ki a hétvégét, de az a jó benne, hogy többször is el lehet készíteni, és gyorsan. Kell hozzá 10 deka málna, 4 deci habtejszín, 2 tojás, 3 evőkanál cukor, 10 deka pisztácia és egy csipet só. Könnyű elkészíteni, a 2 tojást ugye szétválasztjuk, fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, a sárgáját pedig habosra keverjük a cukorral, a tejszínt felverjük, a tejszínhez óvatosan keverjük hozzá ezt a tojássárgáját, az apróra vágott pisztáciát és a málnát, végül forgassuk bele a tojásfehérje habot. Egy őzgerinc formát érdemes kibélelni fóliával, beletölteni ezt a masszát, majd néhány órára, mehet a fagyasztóba akár egész éjszakára is,
szeleteljük, friss málnával, pisztáciával lehet díszíteni, és már lehet fogyasztani. Egy kis édesség mindig belefér, főleg a nyári időszakban. A gyümölcsös desszertek remekül megmutatják, hogy a nyári édességnek hát nem feltétlenül kell ugye nehéznek lennie. A friss gyümölcsök színükben, ízükben, no meg hát azt gondolom, hogy illatokban is feldobják a legegyszerűbb desszertet is. Úgyhogy érdemes kihasználni még a nyári szezon kínálatát, kísérletezni az éppen meglévő friss gyümölcsökkel, mert hogy málna helyett lehet használni az őszi barackót, akár ibizli helyett a szeder is jó választás. Úgyhogy ugyanaz a recept minden alkalommal egy kicsit másképpen is elkészülhet. Úgyhogy még néhány napra visszakapjuk az igazi, hamisítatlan nyarat, 30 fok fölötti hőmérséklettel, ezek a hűsítő desszertek pedig higgyék el, hogy csalogatóak lesznek, érdemes kipróbálni és elkészíteni. Mi is kevertünk önöknek egy jó kis zenei mixet, Mariah Careyvel, Paulinával, a Hooligans-szel, jön a Blaha Louisiana és hamarosan Whitney Houston. Most 18 óra 29 perc van.

De még mindig Whitney Houston, de őt mindjárt követi Szabó Leszle és az Ergo, és velük zárul ez a mai délután, mert hogy lassan a délutáni adásunk végéhez érkezünk. 18 óra 51 perc van. Én azt gondolom, hogy egy igazán kerek nap áll mögöttünk. Mögöttem biztosan a délelőtti otthoni teendők után, amikor egy kis fizikai munka volt, délután itt a stúdióban töltöttem önökkel, és jó volt együtt lenni, ezt mondhatom. Most azonban, hogyha elköszönök, a mikrofon is elcsendesedik, a technikus is lassan lehúzza a keverőpult potmétereit, és tulajdonképpen át is adjuk ezt a mai délutánt már az este és az éjszaka nyugalmának. Mi köszönjük szépen a mai figyelmüket, meg a bizalmukat is, és hogyha javasolhatom, akkor tegyék le a napi terheket, engedjenek meg maguknak egy jó kis pihenést, és ettől lesz majd békés, szép az estéjük, meg pihentető, úgyhogy mindenkinek csodás estét kívánunk, búcsúzik a délután csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Bencik István volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallották. Én legközelebb csütörtökön reggel várom majd önöket. Minden jót kívánok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: tanyáztak Rika erdejében. Abban az erdőben, mikor a tatárok pusztítottak Magyarországon, sűrű rengeteg erdő volt Rika erdeje. Bátran meghúzódhattak ott a tatárok, ki kicsaptak onnét a vidékre, raboltak, gyilkoltak, s mikor aztán jól felrakottak mindenféle zsákmánnyal, visszahúzódtak ismét a rengeteg erdőbe. Oda senki sem ment utánuk. Legtöbbet szenvedett a Rikában tanyázó tatároktól ebben az időben Vargyas, mert ezt a falut találták legközelebb. Szegény vargyasiaknak mindegyre futni kellett a faluból, s rendesen a Csodáló kő nevű barlangban húzódtak meg. Volt Vargyason egy Márcel Gergely nevű vitézember, ez megsokallotta az örökös tatárjárást, az örökös barlangban való tanyázást. Összegyűjtötte a vargyasiakat, s mondotta nekik. Na halljátok-e, atyafiak? Én többet ki nem mozdulok a faluból, egy életem, egy halálom. Szembeszállok a tatárokkal, ha 100 ördög lakozik is bennük. Felbátorodtak ezen a beszéden a vargyasi székelyek, s mondták egy szívvel, lélekkel. Szembeszállunk mi is veled. Éppen híre jött, hogy közelednek ismét a tatárok. Nosza, férfiak, asszonyok összegyűltek a falu közepén, fölfegyverkeztek, kaszával, vasvillával, szóval kinek amije volt, azzal. Hát, csak ugyan jönnek a tatárok rettentő ordítozással, előjött a vezérük, Rapsán, fekete paripán, de a székelyek nem szaladtak meg. Elől volt mindenütt Márcel Gergely, mellette a felesége. Ketten bátorították a népeket, s ahogy összementek éppen a falu hídján, hullott a tatár le a vízbe, hogy egyszeriben megakadt a víznek a folyása. Csak egyel nem bírtak, a tatárok vezérével, Rapsánnal. Két kezében két kard volt, úgy vágott jobbra-balra, nem is tudtak hozzá közeledni. Kard volt Márcel Gergely kezében is, de nem ült lóháton, mint Rapsán, s mégis neki vágott. De abban a pillanatban egy tatár keresztül döfte a láncsájával. Márcel Gergely hátra esett, de a felesége felfogta, s a nagy, erős asszony kapta az urát, s úgy vitte a házába. Még volt egy szikra élet benne, de nem tudott már szólni. Csak a szemével nézett a feleségére, s az asszony ebből a nézésből megértette, hogy mit szeretne mondani az ura, ha tudna még beszélni. Azt olvasta ki szeméből. Hagyj itt engem, mert én úgyis meghalok. Eredj vissza, bátorítsd a népet! Az asszony sírva csókolta meg az urát, szaladott a híthoz. Messziről kiabált. Ne féljetek! Ne féljetek! S megvillantotta az ura kardját. Éppen abban a pillanatban ért a híthoz, amikor Rapsán át akart ugratni a híd túlsó végére, de meghőkölt a ló az asszony villogó kardjától, lebukott a hídról, bele a megáradott vízbe. Még ott is talpra ugrott Rapsán, de aztán ismét elbukott, s belefulladt a vízbe. Vargyason azt a hidat, amelyen ez a nagy csata folyt, ma a tatár hídjának nevezik, s az utcát, melyen a tatárok bejöttek a faluba, Rapsán utcájának.
1: Itt a vége. Most jövél le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.
6: A hét magyar nótája.

pedig most csókolat lagy, majd meghalok. Ha kivétet megbűnhődik, azt mondja az írás. Nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elgondolás,

azóta minden este kiballog a falu végre.

legyen törvény. Igazán.

szakítsátok, hadd mondjátok kétfelé a szívemet. Elvégi ház, alvégi ház, úgy csalogat mindenet, szakítsátok.

hisz én is unjattam oda.

Quedamos.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A keddi hírmagazin jelentkezik. Ezúttal 4 témával várjuk Önöket. Gornya-Radgonában ezekben a napokban ismét minden a mezőgazdaságról, az élelmiszerekről és a vidéki életről szól. Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. Az idei vásáron 36 országból közel 1700 kiállító és társkiállító mutatkozik be, a legújabb technológiák mellett pedig előadások és kerekasztal beszélgetések is várják a látogatókat. A vásári forgatagba Horváth Dávid is kilátogatott.
2: A teljes mezőgazdaságot és élelmiszeripart felölelő kiállítókkal és témákkal készültek a szervezők az idei Agravásáron, amely részleteiről rádiunknak Boris Nikolaser Jávec, a Pomurszki CMRT ügyvezető igazgatója szólt bővebben.
3: Ja, za Agro smo pripravili res pester program. Lako rečem, da je od zunaj dominira
4: sve. Az Agrára igazán változatos programmal készültünk. Azt mondhatom, hogy a kinti részen elsősorban a mezőgazdasági gépek dominálják a vásárt, amelyek valóban impozáns látványt nyújtanak. Új innovációk, új technológiák, új gépek. Ez mindenképpen érdekes látnivaló. Technológiák, új gépek. Ez mindenképpen érdekes látnivaló. A csarnokokban

0: Rendszeresen érdekes üzleti eseményeket szervez különböző aktuális témákban. Ezek természetesen különböző érdeklődőket is vonzanak.
1: A vásáron idén 36 országból közel 1700 kiállító van jelen, köztük 10 cég Magyarországról. Idén újdonságként a magyar cégek egyike mezőgazdasági gépeket is hozott a vásárra.
2: Bata Botan vagyok a FOB Kft-től. Most vagyunk először személyesen jelen az Agra kiállításon gépekkel, és fontosnak tartottuk, hogy valóban is megmutassuk az itteni gazdáknak, hogy milyen gépek, milyen portfólióval rendelkezünk, és ezt próbáljuk itt bemutatni és viszont eladót találni. Mivel egy ismert gyár, a Vogel Nottnak a gyárát vettük át, ami régen úgymondva az itteni embereknek is ismert a FOB terméke volt, ez az IMT-nek volt egy gyára még a Jugoszláviába, és ott folytatjuk tovább a gyártást, és emiatt a régi, illetve az új gép kapcsolatok is ismertek, szeretik és használták is a gépeket, szóval régi referenciákkal is rendelkezünk, és azon kívül vannak új termékeink is, mint például a traktoremelő eszköz, amit úgy jellemzünk, hogy a világ leggyorsabb traktoremelő eszköze, ami úgy néz ki, hogy kilátásunk szerint nem is visszük már haza a kiállításról.
1: A vásárt megelőző időszakban komoly aszály, jégeső és más olyan időjárási események sújtották az országot, amelyek szinte már elkerülhetetlenné válnak. Az Agra ezeknek a természeti katasztrófáknak, illetve a mezőgazdaságot érintő legaktuálisabb kihívásoknak megoldására is hangsúlyt helyez különböző szakmai programok és kerekasztal beszélgetések által. Az Agra egyik leglátványosabb része idén is az állatbemutató. Szarvasmarhák, lovak, juhok, kecskék, valamint őshonos szlovén állatfajták is láthatók. A juh és kecsketenyésztők pedig a gyapjú feldolgozását, az állatok nyírását és a pásztorkutyák munkáját is bemutatják. A szervezők a családokra is gondoltak. A legkisebbeket kézműves foglalkozások, játékok, kisállatok, vidámpark és az ott Kri Agro, vagyis Fedezd fel az Agrát játék várja. A gyerekek különböző kiállítóknál pecséteket gyűjthetnek, a teljesített játékért pedig ajándékot kapnak. És természetesen a gasztronómia sem maradhat el. A látogatók gyínyertes élelmiszereket kóstolhatnak, megismerkedhetnek a szlovén borokkal és helyi termékekkel, miközben az idei partnerország, Algéria is bemutatja saját mezőgazdasági és gasztronómiai különlegességeit. A szervezők így változatos programokkal egészen szerdáig várják az érdeklődőket Gornja Radgonára.
3: A 17. alkalommal szervezte meg ma a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a tanévkezdő szakmai napot a kétnyelvű óvodák és iskolák pedagógusai részére, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola helyiségeiben. Részletek Botka Ágnestől.
4: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete mindig is törekedett arra, hogy a Kárpát-medence szerte több együttműködési megállapodást írjon alá, illetve kössön. Egyrészt azért, hogy szélesedjen a mi repertoárunk is, hogy mit tudunk nyújtani a pedagógusoknak. Másrészt a tudásunk magában a Kárpát-medencében, hiszen ha megismerjük egymást, az egyetemeket, a többi testvérszervezetet, akkor ugye könnyebben tudunk mi is jobb, megfelelőbb, korszerűbb tartalmakat találni, kínálni a saját pedagógusainknak, és hát magunk is ugye azért egy kicsit jobban megmutatjuk magunkat is. Idén az EGRI Egyetem jött el hozzánk, 2023 óta létezik az együttműködési megállapodásunk, és már korábban is volt róla szó, hogy az egyik tanévkezdő szakmai napra meghívjuk őket, vagy más továbbképzésre, de így talán a legkomplexebb, hogy egy tanévkezdő szakmai napot le tudnak fedni. És ugye, hogyha egy egyetemet tudunk elhívni, akkor mindenképpen pozitívuma, hogy a teljes vertikumot le tudják fedni, tehát általános iskolát, középiskolát, az óvodapedagógusokat és a gyógypedagógusokat is, ez is nagy előny. A másik pedig, hogy mindenféle szaktudású ember jön. Tehát a humán tantárgyakra, a reál tantárgyakra, ugye idén például fókuszba került a fenntartható fejlődés, hiszen ez az új tantervi reformnak az egyik pillére, ugye az egyik közös célja, és azért biztos, hogy minden pedagógust kicsit megrémít, hogy hogyan lehet ezt majd megvalósítani, mondjuk egy magyar órán vagy egy angol órán, de megvalósítható, most láttunk rá jó példákat, illetve a műhely munkán is majd több példát kapunk. És ugye a Gyógypedagógiai Intézet az EGRI Egyetem részéről olyan tartalmakat kínál, amely a magatartás problémás vagy viselkedés problémás gyerekeket

0: könnyebb integrációjáról lesz szó, illetve hát ugye a nyelvszakos tanároknak lesz olyan rész, amely az aktív óra vezetéséhez ad egy kis támpontot, kooperatív kompetenciákról, szociális készségek fejlesztéséről is lesz szó, és most idén külön a magyar tanárok számára is van műhelymunka, mégpedig a kortárs irodalom az általános iskolában és a középiskolában, hiszen az új tantervek most nagyobb hangsúlyt helyeznek a kortárs irodalomra, a modern szövegek befogadására, hogy ezzel is próbáltunk segíteni a pedagógusainknak.
1: Nyilatkozta dr. Gróf Anna Mária, a Moravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa. Sándor József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem osztályvezetője, intézményük történetéről, majd az együttműködés létrejöttéről a következőket mondta el.
2: Az EGRI Egyetem elődje 1774-ben az Eszterházy Károly püspök által épített egyetemi épület a kiinduló magja. Előtte is voltak már oktatási kezdeményezések, hiszen orvosképzés is indult Egerbe, jogászképzés is, de ő szeretett volna egy korszerű egyetemet építeni, amelyre akkor a jóváhagyást az uralkodó Mária Terézia nem adta meg, de az épületben végig oktatási tevékenység folyt, jelesül 1828-ben ebbe az épületben indult el először a magyar nyelvű tanítóképzés Pirker János László egri érsek kezdeményezésére, és egészen a napjainkig folyik a tanárképzés, pedagógus képzés, hiszen kisgyermeknevelőktől kezdve óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és még doktori iskola is működik. Tehát elkötelezett az intézmény a pedagógus képzés iránt, a pedagógus képzés támogatása iránt is, és 2021-ben egyházi fenntartásba került az intézmény, az alapító Eszterházy püspök álma, mondhatjuk, ekkor teljesedett be, és mikor számba vettük a feladatainkat, sokszor szóba kerül a Kárpát-medencei oktatási tér, a magyar nyelvű oktatás és egy olyan gazdag hagyományokkal rendelkező intézmény, mint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, természetes, hogy egybe kezdeményező szeretne lenni. Ennek eredményeként 2023-ban a határon túli magyar pedagógus szakmai szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek például egyik része ilyen szakmai napokon való közreműködés, együttműködés, és örömünkre szolgál, hogy most a 2026-27-es tanévindító értekezletet vagy felkészítést itt Lendván a muravidéki pedagógusokkal együtt valósíthatjuk meg. Két része van a csapatnak, az egyik része az egyetemi oktatók, kutatók, a másik része pedig az egyetemhez nagyon szorosan szervezetileg kapcsolódó gyakorlóiskola, ahol a hallgatók az első bemerítkezést végrehajtják, megismerkednek az osztályközösséggel, az ott folyó munkában. Az ott dolgozó szakemberek, akik együtt dolgoznak az egyetemi oktatókkal, de a gyerekekkel is, tehát a mindennapi tapasztalataikat azokban a kérdésekben, amelyekre most itt igényt tartottak, szeretnék megosztani az itt jelenlévő pedagógus kollégákkal.
1: Az előadások tartalmáról a holnapi terepjáróban hallhatnak.
3: Gornja Radgonán az agravásár keretén belül ismét sor került a már hagyományos szlovén-magyar szakmai napra. A rendezvény idei témája a megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás volt, amelyekről a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak. Majd lehetőség nyílt a B2B tárgyalások lefolytatására is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
4: Ismét több magyarországi cég is bemutatkozik az idei Agra nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron. A CET Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Égisze alatt bemutatkozó cégekről Skapinec Péter cégvezetőt hallják.
5: Immáron 2017 óta vagyunk folyamatosan jelen a Gornja-Radgonai mezőgazdasági vásáron. Nagy örömmel jövünk mindig Szlovéniába, mert itt a cégeink tulajdonképpen két országot is meg tudnak szondázni az ide elhozott termékeikkel, Ausztriát és Szlovéniát is. Idén 10 cég jött el a Magyarországról, akik közvetlenül itt vannak, de több céget várunk erre a mai rendezvényre is, akik még rajtuk kívül nem kiállítóként, hanem csak résztvevőként és tárgyalópartnerként jönnek el. Ezek felölelik a drón technológiától a kerítésgyártásig, a talajerő utánpótlásig, tehát különféle fitobaktériumoktól kezdve a rosta szerkezetekig, egy nagyon széles körű szivattyúrendszerekig, tehát egy nagyon széles körű a mezőgazdaságot érintő szolgáltatásokkal és termékekkel jelentek meg a cégeink, és az eddigi visszajelzéseik alapján sikerekkel kecsegtetnek a résztvevők.
4: A szlovén magyar szakmai nap programjáról pedig így szólt.
5: A fórumnak szokásos témái vannak, tehát a mezőgazdaságot érintő, főleg a vízhelyzetet bemutató előadással szeretnénk itt a helyi és a magyarországi érdeklődők részére is kedveskedni, vagy talán a lehetőségeinket bemutatni, és nyilván eljön mindegyik cég, aki a kiállítói, illetve a látogatói körünkben van, és azokkal is lehet tárgyalásokat folytatni a rendezvény második felében.
4: Miután Bostyán Ferenc Csáka, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa vázolta a Szlovéniában és a Muravidéken tapasztalható viszonyokat az éghajlati változások kapcsán, a magyarországi előadók a negatív hatások csökkentésére irányuló fejlesztéseket mutatták be. Vattai Rihárd a Water & Soil Kft. Képviseletében a vízveszteségek csökkentésének lehetőségéről. Dr. Miletics Pál a Greenwave Kft.-től pedig a nanobuborék technológia mezőgazdasági alkalmazásáról beszélt. Fónad István a Novatera Kft. Munkatársa a fenntartható növénytáplálás és növényi stressz csökkentés lehetőségeit vázolta. Az előadások után a jelenlévő szlovén és magyar cégek képviselőinek lehetőségük volt B2B tárgyalásokat folytatni.
3: Magyar etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében megvalósuló rendezvény idén is a Kárpát-medence gazdag zenei és táncos hagyományaiból kínál ízelítőt, jó muzsikával, lendületes tánccal és hamisítatlan közösségi hangulattal. Hogy pontosan milyen program várja a közönséget, a Sós Mihály az intézet igazgatója összegzi, Fticsár Innes összeállítása.
6: Ugye 7 órától este 10 óráig fog zajlani a műsor, a program. 7 órakor a Pengő zenekar, ez egy népzenét játszó zenekar fog érkezni hozzánk, akik felvidékről, illetve egy része Magyarországról érkezik hozzánk. Ők a Kárpát-medence zenéit fogják játszani számunkra, és őket követik majd 8 órától a Cimborák táncegyüttes Kőszegről, akit Gerlec László vezet, ő a valamikor Muravidék Néptánc Együttesnek a koreográfusa volt, és az ő csapata fog érkezni hozzánk. Őket kíséri a Bagla Banda a barátaival, úgyhogy itt is egy nagy zenekar, illetve néptánc csoport fog színpadra lépni. Az est zárásaként pedig 9 órától egész 10 óráig Baranyai Lajos és zenekara fog színpadra lépni. Ők pedig a valamikor egy 100 tagú cigány zenekarnak egy része, vagyis onnan kiváló része, hogyha hasonló produkciót láthatnak, mint amit ők raknak színpadra, itt is egy 7-8 fős zenekarról beszélünk, úgyhogy a zene biztosított, a tánc biztosított, emellé még mi kell, hát természetesen a gasztronómiai kínálat, magyar étnoest nem múlhat el magyar ételek, italok nélkül, ugye lendvaifröccs házi szörp mellett lesz pörkölt dödöllével, illetve málé, valamint mini lángosokkal készül a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk ma este 7 órától itt a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához. Ha esetleg rossz idő lenne, akkor pedig az egész rendezvénybe fog költözni a színház belső terébe, úgyhogy mindenféleképpen sok emberre számítunk, hiszen ezek az etnoestek mindig az összefogásról és egymás kultúrájának megismeréséről szólnak.
7: Mondta Sós Mihály, az MNMI igazgatója, aki azt is elárulta, milyen szempontok alapján válogatják össze az etnoest fellépőit.
6: Ugye maga a fellépők válogatásánál több szempont van. Az előző években próbáltunk kedveskedni a gyerekeknek is, de ugye akkor a fesztivál kicsit előbb kezdődött, és nagyobb időtartalmat kellett betölteni. Hát szerintem, hogyha már magyar etno-estről beszélünk, akkor semmiféleképpen nem maradhat ki az egész történetből a zene, a tánc, és hangsúlyozva a népzenét, de már volt olyan, hogy komoly zenei produkció volt, volt olyan, hogy színházi produkcióval vártuk a vendégeket, idén úgy döntöttünk, illetve úgy állítottuk fel a műsort, hogy legyen egy kicsit ez is az is, most inkább a népi vonal van, de amint említettem, Baranyai Lajos pedig már a műzenéket játsza, úgyhogy mindenkinek szerintem íze és kívánsága szerint próbáltunk olyan műsort színpadra tenni, illetve elhívni, hogy mindenki megtalálja a magának kedvére valót.
3: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
8: A Muravidék hullámhossza. MMR

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rángat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

van veled. Válasz ki egy csillagot, hogy velem

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.